felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Will you count me

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazatalál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: kapaszkodjanak, sendörödünk!
1: Emlékszel, mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel, hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
2: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
1: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófavédelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófavédelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutáni számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 3-a szerda, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Jövőbeni tervek a Nyíregyházi Állatparkban. Motorosokat ellenőriz a rendőrség, és a pedagógusokat ünnepelték Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a Nyíregyházi Állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
2: A Nyíregyházi Állatpark a 30 éves történelme alatt egy nagyon szép fejlődési évet futott be. Egy olyan intézményé vált, ahol a szakmai program nagyon sokrétű. Rengeteg jó európai szinten is elfogadott és befutott szakemberrel dolgozok együtt az oktatás, populáció menedzsment, állatorvoslás terén. Több kollégám tanulmányokat folytat jelenleg is. Ez azt jelenti, hogy készülünk egy olyan új kibontakozásra, ahol az eddigitől még erősebb szakmai programokkal jelentkezünk az már megemlített területeken. Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a faj megőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné a intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ehhez kellenek a stratégiai fajok, kellenek stratégiai együttműködések, és ennél fogva fogjuk a civil szervezetekkel, illetve egyéb más intézményekkel való együttműködéseinket erősíteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
1: Újabb razzia indult az utakon. A vasárnapig tartó akció fókuszában ezúttal a motorkerékpárral és más kétkerekű járművel közlekedők állnak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: Az európai közlekedés-rendészeti szervek hálózata június 1-e és 7-e között two-wheelers elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is csatlakozik. A rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében a vármegy egész területén elsősorban a jó láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. A biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különösen célszerű ügyelniük a gumiabroncsok állapotára, arra, hogy a rendszámtábla a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő és jól látható állapotban kell lennie, illetve arra, hogy a motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezet védelmi zajszint előírásoknak. Úgy gondolom, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a motorosokat, hogy utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Célszerű és indokolt a szabályok betartása, mert a fizika törvényei nem ismerik a jogi kiskapukat. Éppen ezért szükségszerű minden kétkerekű járművel történő közlekedés alkalmával a józan gondolkodás, mely alappillére a biztonságos közlekedésnek és a bizalmi elv érvényesülésének.
1: Nyíregyháza kiváló pedagógusait ünnepelték június 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományos városi pedagógus napi ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester rádiónknak az ünnepség fontosságáról beszélt.
4: Közeleg egy tanévnek a lezárása, és ilyenkor valóban alkalmatódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetünket fejezzük ki a pedagógusok felé, hiszen ők azok, akik a kisgyermekkortól tulajdonképpen életünk minden szakaszában elkísérnek, mert ha nem bennünket tanítanak, akkor a gyermekeinket, unokáinkat. Úgyhogy nagyon fontos a tudás átadás, az érték átadás, és ezben a változó világban ez talán mindennél fontosabb, az a biztos pont, amit egy pedagógus tud adni a gyermeknek, egy biztató szó, egy odafigyelés, tehát ez mindannyiunk életére nagyon nagy hatással van, és elkísér bennünket végig egész életünkön. Ezt köszönjük meg most. 6 pedagógus kap kiküntetést, amelyet az önkormányzat adományozott oda, és örömmel adjuk át valamennyire egy házi nevében, és köszönjük az egész évi munkájukat.
1: ajándékjár a hulladékért pénteken. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik aznap a nyíregyházi hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat adnak le, jelképes ajándékot vehetnek át. További információ elérhető a www.eakhulladék.hu oldalon. Elindult a Tunyog-Matolcsi holtszamos vízpótlása, így a közösségi oldalán a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A Szamos-Kraszna közi vízhiánykezelő körzetben a szivattyúk telepítését a Műszaki Bizottsági és Hajózási Szolgálat végezte el. Az üzemeltetésben már a szatmári szakaszmérnökség is közreműködik. A vízpótlás a Szamos folyóból ideiglenesen kialakított szivattyúállomásról, két mobil szivattyú üzemeltetésével történik. A tavalyi évhez képest így megnövelt kapacitással valósulhat meg a vízátemelése. A vízpótlás tervezett becsült mennyisége 1 millió 600 ezer köbméter. Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófavédelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófavédelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Rendkívüli örökbefogadási napot tart pénteken a Nyírvévén Nonprofit Kft. A nyíregyházi állategészségügyi telepen hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, közösen sétálhatnak, játszhatnak. Részletek a Nyírvévén honlapján. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. Textilhulladékok, régi textilek kreatív újraértelmezésével készülnek az egyedi alkotások. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Zárófordulóhoz érkezett a Suli Kézi Fesztivál az első korcsoport számára is. A gyerekek Fehérgyarmaton és Nyíregyházán változatos játékos feladatokkal ismerkedtek meg, és az animátorok segítségével jó hangulatban teljesítették a különböző állomásokat. Olvasható a Szabolcs-Vár megyei Kézilabda Szövetség közösségi oldalán. A gyerekek szivacs kézilabda meccseket is játszottak, mindenki éremmel és emléklappal térhetett haza. Június 18-án megkezdi a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgók jelenleg még szabadságukat töltik, azonban a nyári szünetre is kaptak feladatot. 2 hét múlva orvosi vizsgálat, felmérés és edzés is vár már a focistákra. Ezt követően napi 2 edzés szerepel a programban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába, ahol másfél hetet töltenek, és több edzőmeccset is játszanak. A bajnoki rajt előtt itthon még 3 további mérkőzés vár a fiúkra. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol, olvasható a Spari honlapján. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, kezdjük el a szerdát. Június első hete már igazi nyári hangulatot hoz. A hosszú nappaloknak köszönhetően reggel korábban világosodik, este pedig már tovább marad velünk a napfény. És mit tudunk a szerdai napról? Hát például az, hogy harmadika van, és ünnepelnek névnapot a Clotildok, és ma született Tony Curtis, Suzy Quatro, Darnyi Tamás, Keleti Andrea, és 1889-ben a mai napon készült el az első hosszú távú villamosenergia átviteli rendszer az Egyesült Államokban, ami azért fontos, mert egy új korszakot nyitott az elektromos hálózatok fejlesztésében. 1980-ban járunk, Farkas Bertalan magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezik a mai napon a világűrből, és több országban is a környezetvédelem hetének rendezvényei zajlanak jelenleg a közelgő környezetvédelmi világnap előtt. És nem mellesleg már is itt vagyunk a hét közepén, és vannak már információk az időjárással kapcsolatosan egészen péntekig. Ezzel folytatjuk mindjárt itt a Best reggelt. Jó reggelt!

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM. Ready or not.

Időjárás jelentés egészen péntekig, és kezdünk a mai nappal. Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, viszont a legtöbb napsütésre felén keleten van kilátás. Nálunk késő délutánig számottevő csapadék még azért nem valószínű, és egy nagyon baráti 27 fokot méretünk majd a legmelegebb órákban. Csütörtökön viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A déli szél lesz majd élénk. A legmagasabb hőmérséklet pedig Nyíregyházán a holnapi nap folyamán 25 fok körül alakul. Pénteken pedig egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok néhol egy-egy zivatar azért kialakulhat. A déli, majd pedig északnyugatira forduló szél erős, viharos lehet, de nem lesz hideg, mert hogy 26 fok lesz szombaton. Következő három nap ezt tartogatja nekünk időjárás szempontjából, derűs napot!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Motorosokat ellenőriz a rendőrség. Pénteken ismét környezetvédelmi világnap, és hamarosan megkezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A vasárnapig tartó akció fókuszában ezúttal a motorkerékpárral és más kétkerekű járművel közlekedők állnak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: Elsősorban a jó láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. A motorosoknak különösen célszerű ügyelniük a gumiabroncsok állapotára, arra, hogy a rendszámtábla a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő és jól látható állapotban kell lennie, illetve arra, hogy a motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Úgy gondolom, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a motorosokat, hogy utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
2: Ajándékjár a hulladékért pénteken. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik aznap a nyíregyházi hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat adnak le, jelképes ajándékot vehetnek át. További információ elérhető a www.eakhulladék.hu oldalon. Június 18-án megkezdi a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgók jelenleg még szabadságukat töltik, azonban a nyári szünetre is kaptak feladatot. Két hét múlva orvosi vizsgálat, felmérés és edzés is vár már a focistákra. Ezt követően napi két edzés szerepel a programban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába, ahol másfél hetet töltenek, és több edzőmeccset is játszanak. A bajnoki rajt előtt itthon még három további mérkőzés vár a fiúkra. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol, olvasható a Spari honlapján. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg-

Tart a razzia, figyelik a motorosokat egész héten, kiemelten, emellett pedig a Bethlen Gábor utcán az iskola előtt mindkét sávot érintő úthiba van jelölve bójával, legyenek itt figyelmesek, csak úgy, mint a Sugár utcán, járda és csapadékvíz elvezető kiépítésen dolgoznak, jelenleg útszűkület van, és ráadásul még sebességkorlátozás is. A május 1-tér 10 per ászám mellett pedig a zöld terület és 60 négyzetméteres parkoló is felbontásra került, ami leginkább a gyalogosokat érinti, tessenek máshol sétálni. Nyíregyháza és Nagykáró között pedig Nagyszállás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások vannak érvényben. Ha pedig megyünk az M3-asra Budapest felé, Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, éppen ezért a 227-es és 225-es kilométer szelvény között a belső sávot lezárták, csak a külső sáv járható jó utat.

Itt a szerda, jó reggelt! És jó készülődést a mai melóhoz, kivéve, ha már a nyaralását elkezdte, és úgy gondolja, hogy nem lehet ezt elég korán megindítani. Itt van június első hete, ami már igazi nyári hangulatot hoz, a hosszú nappaloknak köszönhetően reggel korábban világosodik, este pedig tovább marad velünk a napfény. Jó érzéshez felköszöntjük a Klotildokat, és közeleg a környezetvédelmi világnap is. Több országban a környezetvédelem hetének rendezvényei zajlanak jelenleg, ugye a közelgő környezetvédelmi világnap előtt az EAK is készül egy akcióval, részleteit elolvashatják nálunk a honlapunkon, bestfmnyiregyháza.hu. Szóval a természet is a legszebb arcát mutatja, így aki teheti, érdemes a napból egy kis időt a szabadban tölteni, majd főleg délután, munka után, mert hogy zivatarok igaz, hogy jönnek, mennek, de ettől függetlenül azért a napsütés is velünk lesz, ráadásul barátiak lesznek a hőfokok. Ma például 27 fok várható Nyíregyházán, csütörtökön 25, pénteken pedig 26 derűs napot. További hírek mindjárt Andreától, megszokott időpontban, pontban 7-kor, és utána pedig a megszokott időpontban jön a szerdai horoszkóp is a Best reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A pedagógusokat ünnepelték Nyíregyházán. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz pénteken, és vízpótlás a Holcszamoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza kiváló pedagógusait ünnepelték június 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományos városi pedagógus napi ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester rádiónknak az ünnepség fontosságáról beszélt.
3: Közeleg egy tanévnek a lezárása, és ilyenkor valóban alkalmazódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetünket fejezzük ki a pedagógusok felé, hiszen ők azok, akik a kisgyermekkortól tulajdonképpen életünk minden szakaszába elkísérnek, mert ha nem bennünket tanítanak, akkor a gyermekeinket, unokáinkat. Úgyhogy nagyon fontos a tudás átadás, az érték átadás, és ezben a változó világban ez talán mindennél fontosabb, az a biztos pont, amit egy pedagógus tud adni egy gyermeknek, egy biztató szó, egy odafigyelés, tehát ez mindannyiunk életére nagyon nagy hatással van, és elkísér bennünket végig egész életünkön. Ezt köszönjük meg most. 6 pedagógus kap kiküntetést, amelyet az önkormányzat adományozott oda, és örömmel adjuk át valamennyire egy házi nevében, és köszönjük az egész évi munkájukat.
2: Rendkívüli örökbefogadási napot tart pénteken a Nyírvévén Nonprofit Kft. A nyíregyházi állategészségügyi telepen hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, közösen sétálhatnak, játszhatnak. Részletek a Nyírvévén honlapján. Elindult a Tunyog-Matolcsi Holcszamos vízpótlása, így a közösségi oldalán a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A Szamos Kraszna közi vízhiánykezelő körzetben a szivattyúk telepítését a Műszaki Bizottsági és Hajózási Szolgálat végezte el. Az üzemeltetésben már a szatmári szakaszmérnökség is közreműködik. A vízpótlás a Szamos folyóból ideiglenesen kialakított szivattyúállomásról, 2 mobil szivattyú üzemeltetésével történik. A tavalyi évhez képest így megnövelt kapacitással valósulhat meg a vízátemelése. A vízpótlás tervezett becsült mennyisége 1.600.000 köbméter. Záró fordulóhoz érkezett a Sulikézi Fesztivál az első korcsoport számára is. A gyerekek Fehérgyarmaton és Nyíregyházán változatos játékos feladatokkal ismerkedtek meg, és az animátorok segítségével jó hangulatban teljesítették a különböző állomásokat. Olvasható a Szabolcs Vármegyei Kézilabda Szövetség közösségi oldalán. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

jó reggelt, itt a szerda, és itt a horoszkóp például a kosoknak. Ma könnyebben veszed az akadályokat, mint általában, amit máskor bosszúságnak élnél meg, most inkább kihívás, bikák. Egy apró öröm váratlanul jó hangulatot fog hozni, nem a nagy események, hanem a kellemes pillanatok fogják szépé tenni a napodat. Jönnek az ikrek is, valami felkelti a kíváncsiságodat, és egész nap visszatérnek a gondolataid közé. Érdemes utána menni annak, ami most érdekel. Rákok, ma különösen jól érzed magad, amikor meg kell szólalni, és amikor érdemes csendben maradni is. Ez előnnyé válhat majd egy fontos helyzetben. Oroszlánok, egy váratlan lehetőség, vagy pedig ötlet kizökkenthet a megszokott kerékvágásból. Most a rugalmasság többet ér, mint a pontos terv. Szüzek, valami, amit túl bonyolultnak hittél, egyszerűbbnek bizonyul már a mai napon. Ne keresd a nehéz utat, van ennél könnyebb is. Mérlegek, ma könnyebben teremtesz jó hangulatot magad körül. Egy kedves gesztusod sokkal nagyobb hatással lehet, mint gondolnád. Skorpiók, egy régi kérdésre, vagy pedig helyzetre új szemmel tekintesz. Nem a körülmények változtak meg, hanem a nézőpontod. Nyilasok, a nyár közelettével egyre erősebb benned a vágy valami új iránt. Ma egy apró lépést is tehetsz majd ebbe az irányba. Bakok, nem kell minden percet hasznosan tölteni. Hogyha hagysz magadnak egy kis mozgásteret, kreatívabb leszel. Vízöntők, egy különös ötlet, vagy pedig beszélgetés inspirációt adhat. Olyan összefüggés vehetsz észre, ami másoknak fel sem tűnik. Na meg a halak, ma jobban vonzanak az egyszerű, szinte dolgok, egy rövid találkozás, vagy pedig beszélgetés. Kellemesebb emléket hagy benned, mint egy nagy esemény. A szerda üzenete a következő, nem minden előrelépés látványos, néha egy nyugodt nap végén veszed észre, hogy már egészen máshol tartasz, mint reggel. Na ezt majd este fogjuk észrevenni. Most pedig elkezdjük ezt felépíteni. Itt a reggeli órákban önnel van a Best Reggeli.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Jó reggelt, már kecsegtető ez a reggeli napsütés, és az a helyzet, hogy ez a szerdai nap csodás nap lesz majd időjárás szempontjából itt Nyíregyházán. Igaz, hogy a rekordtól azért elmaradunk, mert hogy 37,2 fok volt, valamikor szerepen a mai napon is, ma még be kell érni egy 25 fokkal, de már ez a reggeli napsütés szerintem abszolút kecsegtető, és ez így is lesz az egész nap folyamán. Igazából záporok, zivatarok jöhetnek, de a friss előrejelzések szerint erre leghamarabb, igazából a kora esti óráktól számíthatunk, aztán nyilván az időjárás mint olyan, a műsorváltoztatás jogát mindig fenntartja magának. Viszont megterhelő a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén virágpor okoz most tüneteket, akik erre érzékenyek valószínűleg nehéz napokat élnek át, és ráadásul a pollen terhelés a következő napokban még erősödhet. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jelenleg most országosan magas, ezek okozzák a legtöbb gondot az érzékenyeknek, és ráadásul a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, és ezben még nagyobb galibát tud okozni, nyilván az arra érzékenyekre. Ha pedig országosan nézzük, akkor jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas kategóriába esik, a közepesbe pedig a bodza, az útifű és a csalánfélék. Ez azért nehezítheti valamelyest a napot, viszont mellette pedig ez a kellemes 25 fok nagyon jó lesz a szerdai napra. Ide közlekedési információ ma is fontos egyelőre. Különösebb gubancról, fennakadásról nem tudok Nyíregyháza útjairól. Ha esetleg mégis van valahol extra torlódás, szóljanak nekünk, jó utat, és kapcsoljanak az úthoz is. Best FM-et!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
2: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a faj megőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
1: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyíregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutáni számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

Itt a szerda, jó reggelt, egészen pontosan június 3-a indult el, most már 7 perce fél 8 után. Vigyázzunk egymásra az utakon, ne kelljen rossz hírekről beszámolni, elég problémás a helyzet így is a rollerekkel kapcsolatosan. A közlekedés ugyanis Magyarországon az elmúlt időszakban kilőtt az elektromos rollerhez köthető balesetek száma. A tapasztalatok szerint sok kiskorú érintett az ilyen típusú balesetekben, és a változás érdekében heteken belül akár még az is előfordulhat, hogy átírhatják a kreszt, ugyanis az elektromos rollerek szabályozása annyira fontos kérdés lett, hogy nem lehet megvárni a szabályozással a kreszt átfogó módosítását, azonnali cselekvés sürget. A rolleres balesetek súlyossága és száma miatt a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó kreszt szabályok felülvizsgálatát külön ütemben javasolják, rollerügyben gyorsan kell lépni, ugyanis 2024-hez képest tavaly több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérülés balesetek száma Magyarországon. Például a kaposváriaknál már be is telt a pohár, ugyanis Kaposvár közgyűlése május 1-től megtiltotta az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport, szabadidős és turisztikai eszköz használatát a város sétáló övezetében. Hát, hogyha Nyíregyháza belvárosában is sétálunk, akkor igencsak kapkodni kell a fejünket, ugyanis hangtalanul suhannak a rollerek igencsak nagy számban, és az a helyzet, hogy ez országos szinten. Valóban azért most már tényleg szabályozás sürgetne, vigyázzunk egymásra, legyünk figyelmesek. Bob Sinclair pedig adja azért a lendületet a naphoz. Jön a Love Generation a Best of a Man.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek, ma is Nyíregyháza útjairól a szótaxitól. Élénk a forgalom városunkban, torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon, valamint az iskolák, óvodák környékén. A Betlen Gábor utcán az iskola előtt mindkét sávot érintő úthiba van bójával jelölve, az út közepén figyelmesek legyenek. A Sugár utcán járda és csapadékvíz elvezető kiépítésén dolgoznak, útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A május 1-tér 10 per árszám mellett a zöld terület és 6 négyzetméter parkoló is felbontásra került, ami leginkább a gyalogosokat érinti. Körültekintően a kihelyezett közúti jelzőtáblák iránymutatásával vezessenek. További jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, június 3-a van, ez pedig a Best FM és a Best reggeli. Simon Norbert vagyok, mindjárt jönnek a friss hírek, ugye 8 órakor készül már Andrea, és a mai naptól megint van miért izgulni, ugyanis a mai napon megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd pedig június 15 és július 1 között középszintű szóbelik jönnek. Az írásbelik amúgy rendesen lezajlottak, semmiféle fennakadás nem volt, és Szabolcs megyében idén több mint 8000-en érettségiznek sokan. Úgyhogy ezért mondtam, hogy megint csak van miért és kikért izgulni. Bizonyára mindenki rendesen felkészült, ezért aggódni egyáltalán nem kell.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannónia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempus közalapítvány által kezelt program keretében.
4: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem váló. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Motorosokat ellenőriz a rendőrség. Pénteken ismét környezetvédelmi világnap, és hamarosan megkezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A vasárnapig tartó akció fókuszában ezúttal a motorkerékpárral és más kétkerekű járművel közlekedők állnak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
6: Elsősorban a jó láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. A motorosoknak különösen célszerű ügyelniük a gumiabroncsok állapotára, arra, hogy a rendszámtábla közötti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő és jól látható állapotban kell lennie, illetve arra, hogy a motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Úgy gondolom, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a motorosokat, hogy utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
5: Ajándék jár a hulladékért pénteken. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik aznap a nyíregyházi hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat adnak le, jelképes ajándékot vehetnek át. További információ elérhető a www.eakhulladék.hu oldalon. Június 18-án megkezdi a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgók jelenleg még szabadságukat töltik, azonban a nyári szünetre is kaptak feladatot. 2 hét múlva orvosi vizsgálat, felmérés és edzés is vár már a focistákra. Ezt követően napi 2 edzés szerepel a programban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába, ahol másfél hetet töltenek, és több edzőmeccset is játszanak. A bajnoki rajt előtt itthon még 3 további mérkőzés vár a fiúkra. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol, olvasható a Spari honlapján. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra

Elindult a nyári szezon a Balatonnál is, 2026 nyara 3 napja hivatalosan elindult, és szépen lassan megtelik ugye a Balaton környéke is turistákkal, akik pedig viszik magukkal a pénztárcájukat, de ahhoz, hogy kinyissák, valamit adni kell. És gőzerővel toboroznak, ez minden évben így van, országszerte nő a munkaerőigény a vendéglátásban és a turizmusban, különösen igaz ez a Balaton térségére és Budapesten. A szektorban továbbra is komoly kihívás jelent a munkaerő hiány, amely folyamatos béremelkedést és egyre összetettebb juttatási csomagokat eredményez. A cégek a szezonális csúcsok kezelésében egyre nagyobb szerepet szánnak amúgy a diákoknak is. A szakértők szerint 2026 sikerének a kulcsa a gyors toborzás és a munkavállalók hosszú távú megtartása lesz. A hagyományosan kiemelt lokációk mellett külön figyelmet érdemel a Tisza-tó környéke, Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl is, ahol a turizmus, a termális, a wellness kereslet generál jelentős toborzási szükségleteket. A legnagyobb hiány továbbra is a közvetlen kiszolgálásban mutatkozik, bármennyire is hihetetlen, a felszolgálók és a pultosok iránti kereslet óriási. Ugyanilyen kritikus terület azért a háttérország biztosítása is, a szakácsok és a konyhai kisegítők mellett szobalányok és takarító személyzet toborzása is feszített tempóban megy. Idén pedig a szakképzett munkaerő, például a szakácsok vagy pedig a cukrászok esetében a havi javadalmazás már könnyedén elérheti a bruttó 900 000 forintot is. Hát ez a helyzet a Balatonnál, amúgy minden nyáron szinte ugyanez a forgatókönyv, remélhetőleg most is majd megoldásra talál, a kereslet megtalálja a kínálatot, és mindenki boldog, és mindenki majd jól érzi magát. Ez lenne a cél. Hát addig pedig jön akkor Simply Red egyfajta ébresztő dalként. Az időjárásról röviden, 25 fok várható ma, viszont nagyon sok napsütés, és már magas lesz az UV-sugárzás, jöhet zápor, zivatar, a jelenlegi előrejelzések szerint Nyíregyházán a kora esti óráktól leginkább.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Jó reggelt, itt a szerda, indul a nap a Best FM-mel, és fontos dátumhoz érkeztünk a személyigazolványjal kapcsolatosan. A régi kiskönyves személyigazolványok holnaptól már nem lesznek használhatóak, érdemes időben elintézni, vagyis még ma az okmány cseréjét. Én mondjuk 1000 éve nem láttam ezt a régi típusú személyigazolványt, a lapozgatósat mindenkinek volt, de nyilván évek óta már a kártyalapút használjuk, és hát itt a határidő hamarosan érvényét veszítik a régi típusú kiskönyves személyigazolványok, ahogy már mondtam, ugye holnaptól nem lehet használni, mert a jogszabály kimondja, hogy 2026. augusztus 3. napján érvényét veszíti a 2000. január 1. napja előtt kiállított személyigazolvány. Ezek még nem kártyaformátumúak voltak, ugye, hanem a bordó színű könyvalakú igazolványok. A határidő elsősorban pedig az idősebbeket érinti, akik korábban határidő nélküli érvényességgel kapták meg a személyigazolványukat. A változás hátterében pedig egy uniós rendelkezés áll, amely egységesebb és biztonságosabb személyazonosító okmányokat vezetett be. Az új személyigazolvány kiállítása amúgy díjmentes, bármelyik kormányablakban elintézhető személyesen. Az ügyintézéshez kell a régi személyigazolvány, ez a lapozgathatós bordó, valamint hogyha van, akkor lakcímkártya és vezetői engedély, vagy pedig érvényes útlevél. Tehát holnaptól a régi személyigazolványok már nem használhatóak azonosításra. Jön a Csak 10 perc rovat, dr. Móri Gyula először a héten Szakács Tibivel. Komoly a téma, méghozzá a következő: miért jelentkeznek a daganatok fiatalabb korban? Erről fognak beszélgetni, hallgassák meg 8:30-kor itt a Best reggelben, meg majd délután Déken Pistinél 16:30-kor a délutáni csúcsban hazafelé.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál Katlanba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál Katlan.
0: Reklámot hallottak.
2: Csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Óriási feladataink vannak a hétre a Csak 10 perc rovatban. Azt is elmondom önöknek, hogy pénteken hát ilyen mozgásspektrumban fogunk úszkálni. Ugye ez a harmadik adás lesz, de addig még nagyon sok minden történik. A mai is érdekes lesz. Különben köszöntöm önöket, Szakács Tibor vagyok. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
5: Szervuszt!
4: Mit pakolsz ott valamit?
5: Nem, csak mozgolódtam a székemben.
4: Ja, ez akkor... Azt hittem, már mondom, valami megérkezett, mondom, kaptam csomagot, meg ilyenek, de hát nem.
5: Levelet kaptam live.
4: Live. Oké, okay, rendben. Komolyra váltok, jó? Mert a téma megköveteli, jó? A hallgatók számára is figyelemfelkeltő volt az a mondat, amikor arról beszélgettünk, és ezt a kérdést feltettem neked kb. 3-4-5 adással ezelőtt, hogy egyre fiatalabb korban érintetté váltak az emberek sajnos a daganatos megbetegedésekre. Miért jelentkeznek a daganatok egyre fiatal korban?
5: Hát én azt gondolom, hogy erre akkor adjunk egy nagyon átfogó választ, de előtte én ilyet nem nagyon szoktam csinálni. Az ember a gyengeségeit, félelmeit azt nem igazán szokta mások előtt feltárni. De én most itt a nagy nyilvánosság előtt teszek egy vallomást. Én valójában orvosi tudás birtokában is kőkeményen, hát nem tudom, hogy az a jó, hogy félek, inkább talán az a jó, hogy tartok két betegség csoporttól. És őket igyekszem mindennél jobban elkerülni. És ez a következőképpen néz ki. Nagyon nagy az arcom ilyen szempontból, mert volt magas vérnyomás betegségem, legyőztem. Gyógyszert is szedtem, nem szedek. Volt cukorbetegségem, legyőztem. Gyógyszert szedtem, nem szedek. Volt két különböző autoimmun korképem, legyőztem, gyógyszert szedtem, nem szedek. Tehát ezek erőt adnak, hogy akkor én mindent kibírok. És annak ellenére, hogy bizonyos szempontból bennem is él ez a Duncan MacLeod effektus, ugye, ő volt a halhatatlan.
4: Igen.
5: De igazából annak ellenére, hogy nem szedek gyógyszert, egészséges vagyok, meggyógyultam a betegségekből, tehát van tapasztalatom abban, hogy összecsapok egy betegséggel, és győztesen jövök ki belőle. Ez a két betegség csoport van, amivel nem szeretnék megmérkőzni. Ezek a neurodegeneratív korképek, tehát amikor az ideg rendszeredet veri szét valami, ilyen például a Parkinson-kor, az Alzheimer-kor, vagy az ALS, ugye az egyik mozgásra, meg számos van, csak most mondtam három példát, ezekkel nem jó összeakaszkodni.
4: Hát nem jó összeakaszkodni, hát ez az emberek nagy többségénél az alapfelfogás az, hogy ez időskorban valakinél jön, pont, kész, vége.
5: Tehát, és akkor a második, és erre mindjárt megmondom a saját véleményemet, a második csoport pedig a daganatok. Tehát neurodegeneratív korgépek, daganatok. Ezekkel nem akaszkodunk össze. Na most, ezek nem jönnek időskorba, hanem kőkeményen teszünk azért, hogy ezek jöhessenek időskorba. Tehát igen, ahol jönnek, ott az egyéni felelősség a legtöbb esetben megállapítható. Lényegében, akár tetszik, akár nem, mi akaszkodunk össze ezekkel a betegségekkel. Hogyan akaszkodunk össze ezekkel a betegségekkel? Te kutyás vagy, igaz? Én is kutyás vagyok. Én annak idején ugye csak olyan kutyákat választottam, amelyek nagyon komoly kontrollt igényeltek. Innentől kezdve nekem létkérdés volt, hogy a falka vezér státuszomat megteremtsem, és az is létkérdés volt, hogy a kutyáim az én egyes pozíciómhoz képest 20-nál közelebb hozzám ne legyenek, mert oda be kell férni a családnak még. Igazából nagyon lényeges volt az távolság, hogy neked is van egy falka vezér pozíciód, és attól hány pozícióval van lentebb a kutyád. Na most, ha a daganatokat nézzük, akkor mi vagyunk, vagy igyekszünk lenni, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy optimális esetben mi vagyunk az alfák, azaz az egyesek, de a daganat tudod, hol van ezen a listán?
4: A gondolom kettes.
5: Így van. Jó esetben kettes. Mit jelent ez? Biztosan sokan ismerik a Korom Gábort, én nagy tisztelője vagyok a Gábornak. A természetbe menjünk vissza. Ha van két élő terület, közöttük egy szűk hidacska, vagy egy bármi, amin át lehet sétálni, az egyik oldalon vannak, az egész falka szét van szórodva két oldal között.
4: Ja, most kutyákról beszélünk, hogy a hallgatóknak is tisztán világos
5: legyen. Meg betegségekről.
4: Mert ugye a Gábor az ugye egy nagyon profi kutyakiképző.
5: Így van, ő egy nagyon profi kutyakiképző. És akkor elindul az egyes, az alfa, az egyik élőhelyről a hídra, és a másik oldalról meg indul egy 20-as ugyanarra a hídra, mert ő meg a másik oldalra menne át. Uh-huh. Mi történik? A 20-as csak rosszul jöhet ki az összecsapásból, tehát ha meglátja az egyes, hogy át akar jönni a másik oldalra, akkor visszafordul, visítva elrohan, és jó esetben az egyes az átmegy, és nem foglalkozik vele, rosszabb esetben utána megy még kétszer nyakon veli. Ha már egy 10-es jön, az már nem rohan el, csak elsiet. Egy 3-as 5-ös, az úgy gondolja, amikor meglátja, hogy jön, azért az ő nem, ő már 3-as 5-ös, akkor ő
4: még megáll hirtelen, a híd lábánál.
5: Hirtelen rájön a híd lábánál, hogy otthon hagytam a banánomat, és visszamegy. Uh-huh. Oké?
4: Okay? És mit csinál a kettes?
5: Hát ez az, a betegségek zöme 5-ös, vagy az alatti. És ezért valami, meg ilyen segítségekkel, egyebek kell, legyőzzük őket. De mi van a természetben, akkor, hogyha egyes meg a kettes találkozik, ismered ezt a helyzetet? Mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon szemléletes példa. Mi történik szerinted?
4: Hát ott azért van egy közvetlen összecsapás, tehát ott azért már harcolni kell. Mindig meg kell frissíteni az egyes státuszt.
5: Aha, igen. Csak ha egy egyes meg a kettes ezt nem megfelelő időpontban, tehát egy ilyen teljesen felesleges hídátkelésnél egymásnak estek, abból se az egyes, se a kettes nem tud kijönni olyan sérülések nélkül, hogy akár mind a kettőnek annyi, de az egyesnek komoly veszély, és a kettesnek is komoly veszély összecsapni. Tudod, mit csinál, amikor a két egyes meg a kettes találkozik a hídon? Mind a kettő a fejéhez kap, és visszamegy, mert otthon hagytam banányát.
4: Tehát most már az egyes is visszamegy.
5: Vissza bizony. Vissza bizony. Az egyes is visszamegy, meg se próbál átkelni, mert nem tud jól kijönni belőle. Egy egyes egy kettessel összecsapva csak komoly sérülések árán lehet bármit is megcsinálni. Ez nem éri meg. És ezt tudja az egyes is, meg a kettes is. Na ezért nem megy bele a küzdelembe egy normál ember a daganatokkal, hanem elkerüli azokat. És én is így vagyok vele, hogy aki teheti, és én úgy gondolom, hogy tehetem, nekem nincs annyi bátorságom, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy nem vagyok annyira eszetlen, hogy egy kettessel közvetlen konfrontációba belemenjek, és akármilyen sérüléseket vagy halált kockáztassak. Tehát a jó taktika nem lehet más, csak az elkerülés, de érted, hogy miért?
4: Abszolút.
5: Ez a példa, bízom benne, hogy megvilágította.
4: Hosszú volt, de jó példa volt.
5: De nem tudsz jól kijönni.
4: Igen.
5: Tehát ez a lényeg, hogy nem tudsz jól kijönni. Na, menjünk tovább. Tehát
4: tulajdonképpen nem engeded tankolni a daganatos sejteket kifejezetten azért, hogy ne kapjanak erőre, hogyha én lefordítom ezt különben, mit tudom, átlagember nyelvére.
5: Elkövetek azért,
4: hogy ők gyengék maradjanak.
5: A daganat ne tudjon kialakulni. Így van. Tehát mindig egyes legyek, ő mindig kettes legyen, és ne kelljen soha összecsapni. Ez a legfontosabb.
4: Ja.
5: Oké. Akkor nézzük az okokat, amiért ma viszont sajnos nem ez történt. A daganatos betegségek száma drasztikusan nő, és az életkor sajnálatos, ami ahol kialakulna, egyre fiatalabb életkorban történik. Én most semmi más nem mondok, csak ami nagyon erősen, nagyon komoly tudományos bizonyítékokkal bír. Tudod, mi az egyik, és talán egyik legfontosabb probléma? Fogod kitalálni? Elhízás, túlsúly. Tibi, a gyermekeink túlsúlyosak. Tehát az idősekről nem is beszélünk már. A 90-es, 2000-es évekhez képest 40%-kal nőtt az elhízott gyermekeknek az aránya. Tehát 30 éve is volt valamennyi túlsúlyos gyerek, most meg van 40%-kal több. Azért szereztem számokat, mert elképesztően megdöbbentő. Lesznek magyar és Egyesült Állambeli adatok. Az Egyesült Államokban a 2 és 19 év közötti fiatalkori gyermekekből elhízott 21%, és még ehhez jön 15%, aki úgymond csak túlsúlyos. Tehát a gyermekek 36%-a van veszélynek kitéve daganatok szempontjából, vagy emelkedett kockázatnak kitéve daganatok szempontjából. Magyarországon ez a szám egyébként 30%. 70-ben ez a szám 5% volt, 90-ben 11, a 2000-es évek elején 16, most már 21. És most figyelj, mondok egy megdöbbentő számot, 2-5 éves korban már a gyermekek 12%-a elhíz. Szörnyű, amit csinálunk, szörnyű, amit művelünk ezen a területen. Tehát nagyon kevés szülő látja ezt valódi problémának, és azért lássuk be, nap mint nap mindannyian látjuk. Ugye?
4: Sajnos igen.
5: Oké, és akkor eddig az oxidatív stressz, ami a túlsúlyból jön, a gyulladások, ami a túlsúlyból, hát hasi zsírból és egyebekből jön, ezek már nem csak idősödő 50-60 éves embereknél jelentenek gondot, hanem már 40, meg egyre fiatalabb korban. Tehát a túlsúly, és ezzel szeretném zárni, hogy ez megmaradjon, a túlsúly közvetlenül kapcsolható 13 különböző daganat típushoz. Sőt, akkor most is figyelj még egy számra, az újonnan diagnosztizált daganatok több mint 40%-a köthető a túlsúlyhoz. Ez dráma, Tibi. Tehát kedves túlsúlyos hallgatók, most minden második önök között potenciális tumoros jelölt a túlsúly miatt. Ezt gondolja mindenki.

0: Így 9 óra előtt pedig már bőven tervezzük a napot, sőt, bőven tervezzük a nyarat, és hogyha a tervek között szerepel Horvátország, érdekes a hír, nagy valószínűséggel forró napokra számíthat. A Horvát Meteorológiai Szolgálat friss júniusra, júliusra és augusztusra kiterjedő szezonális előrejelzése szerint Horvátországban 2026-ban ismét az átlagosnál jóval melegebb lesz a nyár. Horvátország egész területén a nyári átlaghőmérséklet meg fogja haladni az 1991-2020 közötti időszak éghajlati átlagát, ugyanis mindhárom nyári hónap a szokásosnál melegebbnek ígérkezik, de júliusban várhatóan jóval magasabb lehet a hőmérséklet a sok évi átlagnál, tehát csak akkor menjen Horvátországba júliusban, ha nagyon bírja a rekkenő hőséget. A csapadékra vonatkozó előrejelzések viszont bizonytalanabbak, mint a hőmérsékleti prognózisok. Egyelőre az látszik, hogy a nyári csapadék összmennyisége Horvátország nagy részén az átlag alatt marad. Sajnos úgy néz ki, hogy nálunk is. Mindjárt friss hírek, további információ, 9 órakor töltse a nap első részét. Továbbra is a Best reggellel. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
1: Változatosan.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Sandy Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 3, 2, 1, rajt!
2: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a Nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
3: Az IAK Nonprofit Kft., valamint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026. június 5-én pénteken a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik ezen a napon behozzák a Korányi Frigyes utca 3, valamint Kerék utca 1 szám alatti hulladékudvarokba az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat, jelképes ajándékot vehetnek át.
4: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
3: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Új építésű lakást szeretnél?
6: Nagyon jó áron?
5: Most figyelj!
6: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
7: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: A pedagógusokat ünnepelték Nyíregyházán. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz pénteken, és vízpótlás a Holtszamoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza kiváló pedagógusait ünnepelték június 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományos Városi Pedagógus Napi ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester rádiónknak az ünnepség fontosságáról beszélt.
9: Közeleg egy tanévnek a lezárása, és ilyenkor valóban alkalmazódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetünket fejezzük ki a pedagógusok felé, hiszen ők azok, akik a kisgyermekkortól tulajdonképpen életünk minden szakaszába elkísérnek, mert ha nem bennünket tanítanak, akkor a gyermekeinket, unokáinkat. Úgyhogy nagyon fontos a tudásátadás, az értékátadás, és ezben a változó világban ez talán mindennél fontosabb, az a biztos pont, amit egy pedagógus tud adni egy gyermeknek, egy biztató szó, egy odafigyelés, tehát ez mindannyiunk életére nagyon nagy hatással van, és elkísér bennünket végig egész életünkön. Ezt köszönjük meg most. 6 pedagógus kap kiküntetést, amelyet az önkormányzat adományozott oda, és örömmel adjuk át valamennyi egyházi nevében, és köszönjük az egész évi munkájukat.
8: Rendkívüli örökbefogadási napot tart pénteken a Nyírvévén Nonprofit Kft. A nyíregyházi állategészségügyi telepen hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, közösen sétálhatnak, játszhatnak. Részletek a Nyírvévén honlapján. Elindult a Tunyog-Matolcsi Holtszamos vízpótlása, írja közösségi oldalán a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A Szamos-Kraszna közi vízhiánykezelő körzetben a szivattyúk telepítését a Műszaki Bizottsági és Hajózási Szolgálat végezte el. Az üzemeltetésben már a szatmári szakaszmérnökség is közreműködik. A vízpótlás a Szamos folyóból ideiglenesen kialakított szivattyúállomásról, 2 mobil szivattyú üzemeltetésével történik. A tavalyi évhez képest így megnövelt kapacitással valósulhat meg a vízátemelése. A vízpótlás tervezett becsült mennyisége 1.600.000 köbméter. Záró fordulóhoz érkezett a Sulikézi Fesztivál az első korcsoport számára is. A gyerekek Fehérgyarmaton és Nyíregyházán változatos játékos feladatokkal ismerkedtek meg, és az animátorok segítségével jó hangulatban teljesítették a különböző állomásokat. Olvasható a Szabolcs Vármegyei Kézilabda Szövetség közösségi oldalán. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a déli szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig

Jó reggelt, izgalmas programok a láthatáron, már is mondom őket. Újra nyílt nap lesz az Aqua esénél. Gyere el, nézz körül, ismerkedj meg velünk, ez a szlogán, és leginkább a szülőket várják. Na, meg persze az úszás után érdeklődő gyerekeket is. Tegnap már volt egy nyílt nap, de ma is lesz, 17.45-től egészen 18.45-ig, ahol szakképzett oktatók fogják majd bemutatni az Aqua esé világát ma délután. Pénteken pedig gyarapodhat a család, méghozzá négy lábúval, ugyanis ismételten rendkívül örökbefogadási nap lesz majd az állategészségügyi telepen. Ott vannak azok a négylábú kutyusok, akik szerető családra vágynak. Ki tudja, lehet, hogy egymásba szeretnek. Reggel 8 és este 6 óra között lesz erre. Pénteken tehát lehetőség, elég hosszan, a cím pedig a szállási út 128. Néha

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a

0: itt a Best reggel, szerda reggel is, és szerda reggel is kapunk információkat. Rutkai Dér Vivientől természetesen katasztrófavédelmi hírekkel érkezik. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Két személygépkocsi ütközött össze kedden délután Tégláson a Böszörményi utcában. Az újfehértúji önkormányzati tűzoltók vonultak, áramtalanították az autókat, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Nem működött jól egy propánbután gázpalack elzáró szerkezete kedden Fábián házán, egy Petőfi utcai házban, így a palackból szivárgott a gáz. A nagyecsedi önkéntes tűzoltók elzárták a palackot, személyisérülés nem történt. 200 négyzetméteren foltokban égett száraz hű Záhonynál a vasút úti vasútisének mellett, a helyi hivatásos tűzoltók vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek!
0: Mi pedig köszönjük az információkat és jó munkát nektek, szép napot, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's life supposed to be about, baby? Get free of your mind, but stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakán! Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.5

Maximálisan feltekert napsütés mellett indult el ez a szerdai nap. Jó reggelt itt a Best FM. A programok során meséltem már ugye arról, hogy az Aquaesénél lesz ma nyílt nap, és pénteken pedig örökbefogadó nap lesz majd az állategészségügyi terepen. De ezen túl vannak még itt csemegék, többek között hétvégén autóverseny, jön a nyár autóverseny, a Summer Race Night, szombaton este 6 órától a piac területén, és ráadásul fejleszthetjük az angolunkat is, mert hogy ingyenes üzleti angol kommunikációs workshop is indul méghozzá jövő héten, tárgyalás, kommunikáció, kapcsolatépítés, ez a témakör. A dátum pedig jövő hét kedd és szerda reggel 8:30 és délután 4 óra között, a helyszín pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara, Széchenyi utca 2. Többek között ezeket is megtalálják, ezeket a lehetőségeket nálunk, írásos formában, képekkel illusztrálva, bestfmnyiregyháza.hu.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.

intézmények környékén. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál. A Bethlen Gábor utcán az iskola előtt mindkét sávot érintő úthiba van kibújázva, figyelmesek legyenek. Folyamatosan zajlanak Nyíregyházán a közterület karbantartási és faápolási munkák, csak úgy, mint a csatorna tisztítási, átmosási munkák. Utóbbi az adott helyen olykor hosszabb menetidőt eredményez. Óvatosan vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

Június első hete már igazi nyári hangulatot hoz. Tapasztalhatjuk azt, hogy hosszabbodnak a nappalok, reggel korábban világosodik, este pedig tovább marad velünk a napfény. Az iskolákban pedig egyre közeledik a tanév vége. A diákok már a nyári terveket szövegetik, miközben azért még néhány dolgozat is felelés azért vár rájuk. Ilyen hangulatban indult el ez a mai nap, a június harmadikai, a szerdai nap a Best FM-mel, a Best reggellen, én Simon Norbert vagyok, szóval beröffentettük ezt ügyesen. Holnap majd folytatjuk, már csütörtök reggel 6 órakor találkozunk újra. Azt mondják, hogy jöhet zápor, zivatar ma, leginkább a késő délutáni kora esti órától. Ezt majd jó szem előtt tartani, meg betervezni a mai napba, és tervezik a folytatást Szendi Hajnéval is. 10 órától már ő köszönti önöket.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
3: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Jövőbeni tervek a Nyíregyházi Állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a Nyíregyházi Állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
5: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
4: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra nagyon kellemes szép szerdát kívánok. 2026. június 3-a van, amikor is a Klotildokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Soha az életben Klotilddal még nem találkoztam, de hogy mit jelent a név, nem sokára természetesen ezt is elmondom majd. Itt a Best FM-en Demaglószki Tibor kutyakiképzővel is fogok majd beszélgetni arról, hogy az 1-3 éves kutyák milyen életkori sajátossággal is rendelkeznek. Lesz kalendárium és útinfó. Kellemes szép délelőttöt kívánok ma is a Best FM-mel.

Június 3-a van, és ban bizony a Klotildokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Nos, a Klotild egy germán eredetű női név, és az a jelentése, hogy híres harcos nő, tehát vigyázzunk a Klotildokkal, nehogy felmérgesítsük őket. De más olvasat szerint a Klotild név jelentése dicsőséges csata. A név két részből áll, és hát így lehet valahogyan megfejteni a jelentését. Ez a név főként a 19. század végétől vált elterjedté, különösen a német nyelv területeken, majd innen terjedt el a magyar nyelvben is. A név napjainkban ritkábban előforduló, de nem ismeretlen. Romantikus, elegáns hangzása miatt sokan nosztalgikusan tekintenek rá, és irodalmi vagy történelmi regények nőalakjai között is találkozhatunk Klotildokkal. A Klotild névhez egyfajta tekintély és női erő is társul, amely jól illeszkedik a jelentéséhez. Híres Klotild, Szent Klotild, frank királyné, aki a katolikus egyház szentje. Ő volt első Klodvig francia király felesége, aki férjét a kereszténységre térítette, és ezzel döntő szerepet játszott a frank nép keresztény hitre való áttérítésében. Szent Klotild életét az önfeláldozás, a hit és a szeretet határozta meg. Az ünnepe június 3-a. Magyarországon a Klotild paloták révén is ismert név. Budapest belvárosának egyik égkövei, a Ferenciek terén található ikerpaloták névadója Klotild főhercegné volt, a Habsburg lotaringiai háztagja. A névhez kapcsolódó személyiség típus gyakran érzékeny, intuitív és belső erejével emelkedik ki. A Klotild név viselői sokszor karizmatikusak, a környezetükben biztonságot és megbízhatóságot sugároznak. Isten éltesse őket!

0: Ma is beszélgetek Maglóczki Tibor kutya kiképzővel, akivel az elmúlt adásban is ugye folytattuk, meg ma is fogjuk folytatni az kutyák életkori sajátosságainak a megismerését, és én nagyon jót szórakoztam, hogy így nem gondoltam, hogy a kutyáknál is van kamaszkor, pedig de. És hát Tibi elmondta, hogy ez a pár hónap az pont arról szól, hogy a kutya a 6-9 hónapos kor között feszegeti a határait. Itt egy rossz gyerek, rosszalkodik, szétrág, nem fogad szót, stb. Stb. És hát ilyenkor nem azt kell várni, hogy na majd benő a fejelágya a kutyának, hanem nagyon gyorsan ezen ugye túl lehet jutni, hogyha a szabályokat jól lefektetjük. Na, szóval itt tartottunk, de hát most már eljött az idő, hogy a serdülő kutyák kijöjjenek a kamaszkorból, és jöjjenek a fiatal felnőttek.
1: Most ugye egy éves korban ott tartunk, hogy a kutya már elérte ugye a teljes magasságát, nyilván még a tömegében nem, tehát nem egy teljesen érett kutyáról beszélünk, de úgy nagyjából fizikailag kifejlődött, viszont az ösztönök, ez mindig ugye visszatérő téma, adottak. Aha. És egy éves korban már lehet terhelni a kutyákat, tehát hogyha én sportolni szeretnék vele, akkor már elég jó kis sporttevékenységeket lehet találni. Ha őrzővédő kutya, akkor őrzővédő foglalkozásokra járhatunk. Ha vadászkutya, akkor már nyilván vadászatokra is be lehet csatlakozni velük, mert már meg van alapozva. Bármilyen egyéb sport, akár obedience, ilyen engedelmességi sportok, agility, nyomkövetés, stb. Tehát az egyéves kutyákat már elég jól lehet terhelni ezekkel. Nyilván a fokozatosság elve az itt is nagyon fontos.
0: Meg hát energiabombák ilyenkor nagyon, igen.
1: Igen, és akkor itt jönnek be megint az, hogy milyen fajta, mert van amelyik energiabomba, van amelyik kevésbé, de ha jól választottunk, akkor ezt tudjuk, hogy oké, most a egész nap alvó kutyától nem fogom azt várni, hogy ne gyere buksi, most felülünk a biciklire, 30 kilométert megyünk, mennek fog. Viszont van az a kutya, amelyik meg úgy lett kiválasztva, olyan temperamentumos, olyan ösztönökkel rendelkezik, és fel van készítve arra, hogy azzal lehet 30 kilométert is biciklizni akár, nyilván időjárási körülményeknek megfelelően, tehát nyárkán fogva, nem futtatjuk, így van, meg nem akkor kezdjük el hozzászoktatni mondjuk a biciklis futáshoz, de most csak mondtam egy példát, de mondhattam volna akár az agilityt is, hogy ott is ugye egy pszichikai, fizikai felkészítés is szükséges, mert pszichésen a kutyáknak a sportokat bírni kell, tehát a pszichés terhelés is nagy.
0: Megfárasztó az is olyan, igen.
1: És a fizikai terhelés, ugye nagyon sok ember csak ezt látja, hogy jó, mennyit futott, hát ez csak 200 métert futott, oké, csak 200 métert, mondjuk 20-30 utasítás,
0: igen.
1: Amit végre kellett hajtani,
0: igen.
1: Úgy, ahogy az ember megkövetelte tőle, és ha jó, akkor meg van jutalmazva, ha nem, akkor lehet, hogy van egy gátlás, vagy kezdjük előről a folyamatot, úgyhogy nem csak a kilométerek
0: hát
1: számítanak.
0: Meg amúgy is az a jó, nem Tibi, hogyha testileg és agyilag is le van fárasztva egy kutya, nem?
1: Így van, ez egy nagyon fontos megállapítás, így van. Tehát nagyon sok olyan van, hogy ja, hát hiába mozgatom én a kutyát, ez szétvág mindent, oké, mert szellemileg nincsen lefárasztva.
0: Igen, igen.
1: De a kettő együtt az egy nagyon jó kombináció, és ugye ez megfigyelhető nálam is, mikor jön egy kezdőkutya, és elkezdünk vele dolgozni, és a gazdi utána hazamegy, és mondta, hogy egész nap aludt. Pedig látszólag olyan túl sok mindent nem csináltunk, csak amit kértünk a kutyától, az szinte minden teljesen új volt neki.
0: Igen.
1: És ahhoz, hogy az idegrendszer ezt feldolgozza, ebben elfárad nagyon, és ki kell, hogy pihenje. És nem volt 10 kilométer se futtatva, hanem csak mondok egy számot, hogy összesen mondjuk 1 kilométert mozgult a kutya, de mondjuk egy órás foglalkozás alatt rengeteg feladatot kapott, ami az idegrendszerét terhelte, és abban fáradt el a kutya. És mikor foglalkozás után beültetik, vagy beszállítják az autóba, és kifordulnak az útra, a kutya már alszik.
0: Na, az a legjobb. Már imádom, ez annyira jó ilyenkor látni, hogy sikerült lefárasztani.
1: Ezt meg tudjuk tartani, mert ugye rendszeresen foglalkozunk a kutyával, akkor egy olyan kutyánk lesz, ami most emberi szempontból nem károkozó lesz, hanem egy kellemes társ.
0: Igen, akivel öröm együtt lenni.
1: Így van.
0: Igen. És amikor megvolt akkor ez az egy év, akkor utána tulajdonképpen a 3 éves korig mondhatjuk azt, hogy na akkor lesz teljesen kifejlett, felnőtt
1: így van,
0: kutya, ugye a 3 év.
1: Nyilván ez is ugye fajta függő, de általánosságban ez a 3 éves kor, hogy addigra éri el ugye a teljes fejlettségét a kutya, fizikailag, mentálisan, és onnantól indul az a kor, amikor ugye az ereje teljében lévő felnőtt kutyáról beszélünk, mondjuk ilyen 3 éves korától. Ez megint fajta függő, mert ugye a nagy testű kutyák sajnos rövidebb élettartammal rendelkeznek, a kisebb testűek hosszabb élettartammal rendelkeznek, és azt mondjuk, hogy 3 és 6 hónapos kor között ez egy olyan időszak, amikor akkor tényleg a kutya teljesen kifejlődött ereje teljében van, csak mondjuk egy óriás fajt, amit tudom, egy német dug, egy bernáthegyi, ott azért 6-8 éves kor között már beindulnak ezek a folyamatok, hogy elkezd leépülni a kutya fizikailag, viszont egy közepes testű kutya az akár 8 éves koráig is nagyon fit, akár versenyeken is folyamatosan magas szinten tud teljesíteni. Ugye, amit az óriás fajták már sajnos nem tudnak megtenni, de mondjuk egy közepes testű alkatú kutya, aki fel van készítve fizikailag, mentálisan, az 8 éves korig, mondom, akár egy magas szintű versenyzést is bír, vagy akár ugye a családban folyamatos igénybevételt, mert kirándulás, sport, bicikli, apportjáték, úszás, stb. Tehát ezt bírják a kutyák. De a fokozatosság az mindig fontos. És akkor ugye vannak a kis testűek, ott akár 10-12 éves korban is láttam olyan kutyákat, hogy nem lehet megmondani róla, hogy ő már annyi idős, mert nagyon fit. És nyilván az élettartamuk is sokkal hosszabb, mint a nagyobb testűeknek.
0: Igen, lassabb ez a leépülési folyamat is, tehát időbb egy kicsit. Aha. No, hát akkor legközelebb itt ez a 6-7 éves korosztályról fogunk beszélgetni. Tibi, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

tonight. Szendi Hajni vagyok. Mondom, mit érdemes tudnunk a mai napról. Június 3-a van, és ma a Klotildok ünneplik névnapjukat. Ugye a Klotild egy gielgermán eredetű női név, és az a jelentése, hogy híres harcos nő. 1326-ban ezen a napon alakult meg az angol parlament felsőháza. Ez a nap mérföldkő volt az angol politikai rendszer kialakulásában. A felsőháza nemesség, a főpapok és az arisztokrácia érdekeit képviselte, míg az alsóháza közrendűeket. Mert a hatalma az évszázadok során sokat változott, a mai napig

nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemzetközi. 1937-ben, június 3-án Edward király feleségül vette Wallis Simpsont. A brit monarchia történetében ritka esemény, hogy az uralkodó szerelem miatt mond le a trónjáról. 8. Edward ezt tette, hogy elvehesse amerikai szerelmét, aki kétszeresen elvált, nő volt. A házasság sokáig nem kapott engedélyt, végül 1937. június 3-án összeházasodtak Franciaországban. A történetből filmek, könyvek is születtek. 1940-ben ezen a napon evakuálták Dunkerque-nél a brit csapatokat, ez volt a Dinamo hadművelet. A sikeres befejezésével több mint 300 ezer szövetséges katonát menekítettek ki a náci német hadsereg elől. Bár visszavonulás volt, mégis morális győzelemként élték meg a brittek. Churchill híres beszédében is megemlítette az eseményt. 1965-ben ezen a napon Edward White, amerikai űrhajós, volt az első amerikai, aki űrsétát hajtott végre. A Gemini 4 küldetés során White 20 percet töltött az űrben a kapszulán kívül, és ezzel történelmet írt. Űrsétája hozzájárult a későbbi Apollo missziók sikeréhez. Űrruhája és felszerelése ma is tanulmánytárgya. Ezen a napon 1989-ben megtörtént a kínai Tiananmen téri vérengzés. A kínai hadsereg brutálisan leverte a demokratikus reformokat követelő tüntetőket. A pontos áldozatok száma mai napig nem ismert, de több száz, vagy akár több ezer ember is meghalhatott. A tankos ember ikonikus képe világszerte a szabadság szimbólumává vált. 2006-ban Montenegró kikiáltotta függetlenségét ezen a napon Szerbiától. A májusi népszavazás eredménye alapján hivatalosan is külön váltak útjaik. Montenegró a világ egyik legfiatalabb államaként kezdte meg önálló nemzetközi pályafutását. Az esemény békésen zajlott le, ami ritkaság számba ment a Balkánon. 2017-ben megnyílt az új Louvre, nem máshol, mint Abu Dhabiban. A párizsi Louvre testvér múzeumának célja, hogy hidat képezzen kelet és nyugat között a művészetek révén. A lenyűgöző kupolás épület és a globális gyűjtemény új korszakot nyitott a kulturális diplomáciában. Ez volt az első világhírű múzeum, amit a Közel-Keleten nyitottak meg. 1982-ben ezen a napon indult el az első magyar színes tévéműsor sugárzása Balatonnál. A szezon kezdetén a Magyar Televízió mobil egysége szintén mindenhol próbált ott lenni, és egy nagyon színes adást közvetítettek a balatoni nyár megnyitójáról. Ez volt az egyik első alkalom, hogy a nyári turizmushoz kapcsolódó rendezvényt ilyen szinten közvetítették. Ezzel indult el tulajdonképpen a balatoni televíziózás nyári hagyománya. És végül, de nem utolsó sorban van még egy dátumunk, 2012. június 3-a, amikor is meghalt Lillian Asplund, a Titanic utolsó amerikai túlélője. 99 éves volt. 5 éves volt, amikor a hajó elsüllyedt, és bár nem sok emléke maradt, szerintem szerencsére az eseményről, életútja sokakat megérintett. Ő volt az utolsó túlélő, aki családtagokat is elvesztett a tragédiában.

Mindjárt 11 óra is jönnek a friss hírek, itt a Best FM-en, de előtte közlekedünk. A városok kapcsolatos közlekedési információk ott vannak a www.bestfmnyiregyheza.hu, illetve mindjárt mondja Andi is a hírekben. De most a Vármegyék útjain fogunk körbenézni. Na, nyissunk az M3-as autópályával. Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, éppen ezért egy szakaszon lezárták a belső sávot. Ebből az következik, hogy csak a külső használható. Budapest felé szintén az M3-ason a 267-es jelű Máté szakaszat Márnémeti csomópont lehajtó ágát lezárták. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalomtól a főútat, a 49-eset jelölték ki, sárga tábla mutatja, merre menjünk. Idéglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeren szakaszon új nyomvonalra terelik, figyeljük a táblákat, és érdemes figyelni a Best FM-et is, jönnek a hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
2: 3, 2, 1, rajt!
3: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a Nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Motorosokat ellenőriz a rendőrség. Pénteken ismét környezetvédelmi világnap, és hamarosan megkezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A vasárnapig tartó akció fókuszában ezúttal a motorkerékpárral és más kétkerekű járművel közlekedők állnak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
5: Elsősorban a jó láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. A motorosoknak különösen célszerű ügyelniük a gumiabroncsok állapotára, arra, hogy a rendszámtábla közötti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő és jól látható állapotban kell lennie, illetve arra, hogy a motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Úgy gondolom, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a motorosokat, hogy utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
4: Ajándékjára hulladékért pénteken. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik aznap a nyíregyházi hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat adnak le, jelképes ajándékot vehetnek át. További információ elérhető a www.eakhulladék.hu oldalon. Június 18-án megkezdi a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgók jelenleg még szabadságukat töltik, azonban a nyári szünetre is kaptak feladatot. 2 hét múlva orvosi vizsgálat, felmérés és edzés is vár már a focistákra. Ezt követően napi 2 edzés szerepel a programban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába, ahol másfél hetet töltenek, és több edzőmeccset is játszanak. A bajnoki rajt előtt itthon még 3 további mérkőzés vár a fiúkra. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol, olvasható a Spari honlapján. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra. Ez a Best FM, kellemes szép szerda délelőttöt kívánok, Isten éltesse a Klotildokat, holnap pedig majd jönnek a búcsúk. Hát kérem szépen, tisztán emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt sétáltunk az emberrel, meg a kutyával egy ilyen kiesebb területen, már hogy így nem ilyen házak között, hanem a mezőn, és majdnem beleléptem egy mocsári teknősbe, ott volt a fű alján. Én infarktus kaptam majdnem, hogy mi mozogott, meg hogy miért öltem meg majdnem egy állatot. A lényeg az, hogy ha most valaki hasonló tapasztal, az nem a véletlen műve, senki ne lépjen rájuk, még véletlenül se, de nagyon fontos, hogy most nagyon sok a mocsári teknős, és védelmet kell nekik adnunk, hogy hogyan, erről is beszélek majd. Aztán hát nagyon intimek leszünk, gyógytornásszal beszélgetek újra, az intim torna lesz a lényeg, és hát ígérem, ki fog derülni, hogy bizonyos intim tornákat miért csinálnak úgy, hogy nem csoportos foglalkozásban. Na hát előrejáróban ennyit, majd jönnek a tényleg intim részletek. Itt a Best FM-en, és Szendi Hajni vagyok. rádiózzunk együtt.

Ne lepődjünk meg, ha mocsári teknőssel találkozunk, hanem inkább lépjünk a tettek mezejére, és védjük meg őket. Azt is mondhatnánk, teknősök úton, útfélen segítsük a mocsári teknősöket. Fontos felhívást tett közzé közösségi oldalán a napokban a Fertőhanság Nemzeti Park. Azt írták, hogy az egyik lakossági bejelentő egy különleges kis túlélőre bukkant kertjében a Holtmarcol partján, egy frissen kikelt mocsári teknősre. Szemfülessége és bejelentése rendkívül hasznos információt szolgáltatott a helyi állomány tojásrakó helyeinek felderítéséhez, melyet többek között a mocsári teknősök élőhelyének megőrzésére irányuló határon átnyúló projekt egyik fő célja. Nos, a kis aprócska teknős tavaly lerakott tojásból bújt elő, egész telet a föld alatt töltött a fészekürekben, és tavasszal a felmelegedéssel előbújt a föld alól. Május és június a tojásrakás időszaka. A nőstény mocsári teknősök ilyenkor elindulnak a vízből a szárazföldre, hogy napos, laza talajú helyet keressenek a tojásaik lerakásához. Ez az út gyakran forgalmas utakon keresztbe megy, vagy olyan helyeken, ahol kertek vannak, emberek, épített környezet. Nos, ezeken az utakon ők nem néznek körül, csak mennek. Tehát itt jövünk mi a képbe. Ha szárazföldi teknős találunk, legyen az pici vagy nagy, fontos, hogy juttassuk el ezt az adatot a Fertőhanság Nemzeti Park igazgatóság számára, mert hogy ők folyamatosan térképezik az országban ezeknek az állatoknak a lelőhelyét, hogyha pedig úgy látjuk, nem tud átkelni a teknős, de szeretne, akkor segítsük őt óvatosan, mindig abba az irányba vigyük, amelyre elindult, de csak akkor, hogyha biztonságosan megtehetjük, vigyázzunk magunkra és a tekire is.

0: Ha már az intim torna, az simán elérhető, mert hogy azért egyre többen tanítják, és hát szerte az országban azért ezzel lehet most már találkozni, és kell is. Korábban Tar Lívia gyógytornásszal beszélgettünk arról, hogy nők és férfiak esetében mikor van szükség az intim tornára. Elmegy az ember egy intim tornára, a korábbi adásunkban már említetted, hogy ez nem csoportos általában, hanem egyéni. Mi történik ott?
1: Először is egy alapos vizsgálattal kezdjük, ami egy nagyon-nagyon pontos kikérdezés és egy fizikális vizsgálattal is, amit nem csak, tehát összességében én nagyon hiszek abban, és a munkám során is abban, hogy holisztikusan kell tekinteni az embereket, de ha kifejezetten a gátizomra megyünk rá, akkor ott nagyon-nagyon fontos, hogy egy hüvei, illetve ha az adott probléma azt kéri, akkor egy végbillen történő vizsgálat. Így tudjuk megállapítani azt, hogy hogyan tudja és hogy jól tudja működtetni a kismedencei izomzatukat.
0: Most azért ezzel a mondattal egy csomó mindent megvilágosodott bennem, tehát most már értem, hogy miért nem csoportos a torna, és miért mondtad azt, hogy jobb, hogyha az ember mondjuk nem jógaoktatónál, vagy interneten keresztül tanulja ezt. Szóval ott már van egy olyan gát, amit le kell, hogy küzdjön a nő, mert azért teptom nőgyógyásznál megszoktuk, hogy a lábunk a nyakunkban, aztán történik, aminek történnie kell, de azért egy tornán nem nagyon szoktuk ezt meg, hogy ott megpiszkálnak minket, de abszolút értem, hogy erre azért van szükség, mert hogy így látod fizikálisan, hogy ez a gátizom működik-e, és ha nem, akkor miért nem, vagy hogyan nem, ugye?
1: Igen, de ugyanúgy, mint hogyha mondjuk ugye ez egy láthatatlan izom, de ugyanúgy, mint hogy más izmot, hogyha valakinek van egy váll problémája, ott is a váll körüli izomzatot hozzá kell írnünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen az izom ereje, hogy tudja működtetni, milyen a koordináció az izomzatok, ugyanez ez a gátizomzat szempontjából is. Nyilván vannak már különböző eszközök, mondjuk biofeedback, ami tudjuk vele mérni nem csak az izom erejét, hanem hogy tudja koordinálni, működtetni az izomzatot, és ez a páciens számára is egy visszacsatolás, hogy ő hogy csinálja. Az a baj, hogy ez az egész kismedencei izomzat egyre nagyobb figyelmet kap, de még mindig tabu téma, és nagyon sok nő nem tudja, hogy kell ezt elképzelni, hogy tudja ezt akaratlagosan működtetni. Azt gondolom, hogy egy fiatalabb korosztálya mostani 20-30 éves és 40 éves nők már sokkal tudatosabbak ebben, viszont az úgymond az én anyukám korosztálya, ez a 60 év feletti nőknél azért még eléggé tabu téma, és számukra egy kicsit nehezebb a betanítás is a gátizomzat működésének a megtanítása is.
0: Szerintem abszolút érthető ez. Tehát, hogy igen. Azért ez a mai 20 éves korosztály, ezért nyilvánvalóan sokkal-sokkal nyitottabb, tehát, hogy igen. Na, tehát megtörtént a fizikális vizsgálat, és akkor kiderült, hogy mennyire működik ez a gátizom, vagy nem működik. Férfiak esetében is akkor ugyanígy van vizsgálat, ugye?
1: Igen, igen.
0: Nekik és ugye akkor utána igen. Mi történik?
1: Utána megpróbáljuk, attól függ, hogy mi a probléma. Nyilván meg kell tanítani, hogy jól működjön, ugye nagyon fontos itt a légzés, hogy jól tudjuk elsajátítani, mert a rossz légzéssel ugye, vagy megnézni azt, hogy milyen izmokkal tud úgymond kompenzálni, kompenzál-e valamilyen izmokkal, mert ha kompenzál akár a hasizmával, akkor ugye nő a hasűri nyomásfokozódás, ami ugye már a fele, a leggyengébb rendszer fele megy, és ha adott esetben ugye a kismedenci izomzat gyenge, akkor az tovább gyengíti. Nagyon-nagyon fontos, és ami nagyon nehéz megtanítani, hogy jól tudjon lélegezni, és egy légzéssel együtt tudjunk dolgozni.
0: Itt elsősorban hasi légzést tanítasz?
1: Épp az, hogy a hasi légzésnek mienségét kell egy kicsit kontrollálni.
0: Na hát legközelebb akkor veszünk együtt egy jó nagy levegőt, és elmondod, hogy milyen a helyes légzés. Köszönöm szépen!

kicsit megismerkedünk most Anderson Cooperrel, aki egy amerikai újságíró, televíziós műsorvezető, író, a CNN egyik legismertebb arca. A híres Vanderbilt család leszármazottja, anyja Gloria Vanderbilt, aki divattervezőként és művészként is ismert. Édesapját korán elvesztette, bátyja öngyilkossága pedig mély nyomot hagyott benne. Ezek az élmények formálták későbbi újságíró érzékenységét. 1967-ben született, június 3-án. Anderson már fiatal korában érdeklődött a világ történései iránt. Az egyetem után bejárta a világ konfliktus övezeteit, köztük Myanmart, Ruandát, Szomáliát. Híradósként az objektivitás és az emberi történetek kiemelt képviselője. 2003-ban csatlakozott a CNN-hez, ahol később elindította az Anderson Cooper 360 fok című saját műsorát. Munkája során több jelentős díjat is nyert, köztük Emmy-díjakat. Nyíltan vállalja melegségét és fontosnak tartja a társadalmi egyenlőséget és az emberi jogokat. 2016-ban ő volt az első nyíltan meleg moderátor egy amerikai elnökjelölti vitán. Íróként is ismert, van egy kötete, amelyben édesanyjával folytatott levelezéseit jelentette meg. Érdekes módon soha nem vette fel egyébként karrierje során a család nevét, hogy ne a családi név alapján ítéljék meg. Hiteles, szimpatikus, elkötelezett személyiségnek mondják sokan, akinek riporteri stílusa közvetlen és ember.

Mindjárt dél, és jönnek a hírek, de előtte még közlekedünk itt a Best FM-en, a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közmű fedél, szerencsére ezt jelölték bójával, tehát nem fogunk belemenni. Ugyanez a helyzet a Szent István utcán, a kórház előtti busz megállónál is. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák. A Vasvári Pál utcán nagyobb a torlódás, a nap 24 órájában jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Nyíregyháza és Nagykálló között nagyszálas nyíljasnél továbbra is sebesség és forgalom korlátozás érvényes. További útinfók a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n, illetve most a hírekben az időjárás előrejelzés előtt.

0: jelentkezünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
4: vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A pedagógusokat ünnepelték Nyíregyházán. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz pénteken, és vízpótlás a Holcszamoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza kiváló pedagógusait ünnepelték június 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományos városi pedagógus napi ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester rádiónknak az ünnepség fontosságáról beszélt.
6: Közeleg egy tanévnek a lezárása, és ilyenkor valóban alkalmazódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetünket fejezzük ki a pedagógusok felé, hiszen ők azok, akik a kisgyermekkortól tulajdonképpen életünk minden szakaszába elkísérnek, mert ha nem bennünket tanítanak, akkor a gyermekeinket, unokáinkat. Úgyhogy nagyon fontos a tudásátadás, az értékátadás, és ezben a változó világban ez talán mindennél fontosabb, az a biztos pont, amit egy pedagógus tud adni egy gyermeknek, egy biztató szó, egy odafigyelés, tehát ez mindannyiunk életére nagyon nagy hatással van, és elkísér bennünket végig egész életünkön. Ezt köszönjük meg most. 6 pedagógus kap kiküntetést, amelyet az önkormányzat adományozott oda, és örömmel adjuk át valamennyi egyházi nevében, és köszönjük az egész évi munkájukat.
5: Rendkívüli örökbefogadási napot tart pénteken a Nyírvévén Nonprofit Kft. A nyíregyházi állategészségügyi telepen hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, közösen sétálhatnak, játszhatnak. Részletek a Nyírvévén honlapján. Elindult a Tunyog-Matolcsi Holcszamos vízpótlása, így a közösségi oldalán a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A Szamos-Kraszna közi vízhiánykezelő körzetben a szivattyúk telepítését a Műszaki Bizottsági és Hajózási Szolgálat végezte el. Az üzemeltetésben már a szatmári szakaszmérnökség is közreműködik. A vízpótlás a Szamos folyóból ideiglenesen kialakított szivattyúállomásról, két mobil szivattyú üzemeltetésével történik. A tavalyi évhez képest így megnövelt kapacitással valósulhat meg a vízátemelése. A vízpótlás tervezett becsült mennyisége 1 millió 600 ezer köbméter. Záró fordulóhoz érkezett a Sulikézi Fesztivál az első korcsoport számára is. A gyerekek Fehérgyarmaton és Nyíregyházán változatos játékos feladatokkal ismerkedtek meg, és az animátorok segítségével jó hangulatban teljesítették a különböző állomásokat. Olvasható a Szabolcs Vármegyei Kézilabda Szövetség közösségi oldalán. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Legközelebb egy órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, ez a 103.9. Szendi Hajni vagyok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Na, ki szereti a rebarbarát? Nyilván ez egy savanykás valami, de hogy hogyan kell elkészíteni például csatninak, mert úgyis jön a grill szezon, hamarosan erről kérdezem Friedrich Antal séfet, és külön üdvözlöm azokat, akik éppen kerékpároznak és úgy hallgatnak minket. Húzzák most ki magukat, velegessék vállon magukat és hasonló, mert hogy ma van a kerékpárosok világnapja.

Jön a szúnyoginvázió, a nagy kérdés pedig az, hogyan is tartsuk távol magunktól a vérszívókat. Hát hamarosan ugye sok-sok szúnyog lephet el minket. Jó tudni, hogy az inváziót ezért valamennyire meg lehet fékezni. Nos, a csapadékos időjárás mindig előre mutatja, hogy jönni fognak a szúnyogok, hiszen a kis pocsolyákba, a kis edényekben lévő vízben a lárvák tök jól érzik magukat. A biológiai módszerekkel is sok helyen védekeznek a szúnyoglárvák ellen, hogy a katasztrófa védelem szokott földi úton és hát a levegőből is gyéríteni, és hát ennek mindig megnézhetjük a pontos időpontját a katasztrófa védelem weboldalán. De vannak, akik hát természetesen saját maguk szeretnék kézbe venni a dolgokat. Nos, az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot mindig fordítsuk fel, hogy abban ne gyűjjön össze az esővíz. Az állatok itatóvizét ne csak után töltsük, hanem mindig cseréljük ki friss vízre. Az esővízgyűjtő hordót és a víztárolókat pedig fedjük le, sűrű hálóval mondjuk le is takarhatjuk. Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel. Garázs, pince, aknanyillászárói, ezeket tartsuk zárva majd ősszel, hogy a szúnyogháló sem maradjon el, és akkor tulajdonképpen megakadályozzuk, hogy nálunk teljenek ki. Az ereszt csatornát, vízelvezető árkot tartsuk karban, hogy az esővíz elfolyhasson. A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje megeszi a szúnyoglárvákat. A rendszeresen kezelt, tisztított vízű medencében nem maradnak életben a lárvák. A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát mindig úgy terítsük le, hogy a víz ne álljon meg rajta. Ne hagyjuk, hogy a virágcserepekben, cserépalátétekben hosszabb ideig álljon a víz. A temetői virágvázát is töltsük fel apró kavicssal, sóderrel vagy homokkal, és erre öntsük a vizet. És fontos, ne tároljunk a szabadban olyan hulladékot, amelyben összegyűlhet a víz.

sucker DJ. So listen.

0: A férjem nagymamája, amikor egyen meg a szívét még élt, akkor egyszer azt mondta, hogy csinált nekem ilyen rebarbara pudingot. Mondom, mit? Hát az valami zseniálisan finom volt, és megkóstolt az én anyukám is, és rögtön bekerült az udvarunkra is a rebarbara, és amikor ez szedhető, akkor anyukám a férjem nagymamájának a receptjét minden évben elkészíti, és így őrülésig vagyunk érte, de előtte a rebarbaráért úgy annyira nem rajongtunk. Mit tud a rebarbara? Hogyan készítsük el? Friedrich Antal séffel erről beszélgetünk. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Hogy fogalmazzak, hogy szerény legyek a rebarbara javára? Superfood! Ez a rebarbara is superfood. Bár, hogyha elkezded ültetni a kertbe, akkor egyesek azt mondják, hogy írtani is nehéz. Aha. Meg, hogy azért óvatosan ezzel a dologgal, mert a levele az mérgező, komolyan mérgező, de maga a szár az nem. Nagyon sokszor én is, még amikor az elején foglalkoztam a rebarbarával, van a rebarbara, adunk neki egy vagon cukrot, hagyd legyen jó édes, és valami édességnek elpasszoljuk ezt a dolgot, mert ez erre jó. Hát nem, ez a rebarbara sokkal több mindenre jó. Az való igaz, hogy ezzel a cukros lével el lehet passzolni nagyon jól a rebarbarát, mert hogy akkor ezzel valamit kezdeni kell, meg hogy főzni kell ebbe a szirupba, hogy akkor valami íze is legyen. Aha. Mert maga a rebarbara egy egy savanytás, nagyon karakteres ízű, és közben csodákat végre tud hajtani, tehát effektív csontépítő gyomnövényként is mondhatnánk, de nem gyomnövény, tehát ebből a szempontból zsírégető szerepe is van, tehát hogyha valaki fogyókúrázik, és ilyet próbál belerakni a menüjébe, nagyon jó, akár a reggelijébe, akár párolva, akár egy kicsit gőzölve tökéletesen át tud puhulni, és működőképes lesz. Nem kell mindenáron cukrozni ezt a szerencsétlen rebarbarát, mert anélkül is nagyon jól működik. Rengeteg vitamin, kálcium és egyebek vannak benne. Én arra gondoltam, hogy most nem kezdem el felsorolni ezeket a dolgokat, úgyhogy inkább azt egy olyan variációt mondok erre a rebarbarára, hogy akkor ez nem édesség, és mégis érdekes, mert a rebarbarából nagyon jó csatnit lehet készíteni. A csatni pedig egy ilyen hagymás fűszeres köris krém, de csatni a neve, mert hogy darabos, és akkor ezt rebarbarával tuningoljuk meg, és ad neki egy tökéletesen pikáns, nagyon-nagyon finom ízt, és ezt most, hogy egy grillezett kamember sajthoz adjuk, már tökéletes a párosítás, de lehet húshoz is bármit, bármelyik hús elmegy vele tökéletesen. Nem tudom, ki evett már csatnit, ki nem evett. Aki nem, annak kötelezően
0: azt javaslom. Amit csináltál, bocs, igen.
1: Örülök neki, meg kell kóstolni, mert ez egy újdonság, egy új világ, ez egy Indiából behozott valami kis csoda, de mindig lehet variálni, és tényleg a gyümölcs és a hagyma, fokhagyma fűszerek keveréke, ez egy akkora trüvájt ad az egész ételnek, hogy nagyon-nagyon finom. Ebben is persze van a rebarbarán kívül lila hagyma, fokhagyma, meg méz, meg balzsamecet, és akkor ez össze...
0: Ez fogja össze ezt így. Aha, de érdekes, hogy balzsamecetet teszel egy savanykás dologhoz, de mert két teljesen különböző savanyú íz van benne, ezért ez érdekes.
1: Ez a balzsamecet is nekem nagyon bejön. Úgyhogy nem tudom, arról beszéltem, mert már, de biztos fogok még. Tehát ez egy nagyon jó.
0: Most ebben mindenre rárakom, ami nyers. Saláta, paradicsom, jól is néz ki, meg finom is. Jaj, nagyon jó.
1: Így van, akár a híg, akár azt a sűrítettem.
0: Most a sűrűt vettem, alig jön ki, de tök finom.
1: De az annyi az, hogy krémesebb, abszolút mértékben. Igen. Be van sűrítve egy kis keményítővel, de az nem árt neki abszolút mértékben. Persze a csatninak az a lényeg, hogy van benne egy kis csípősség, akár egy kis csilivel, akár egy kis különleges borssal, meg egy kis gyömbérrel, és akkor ez innentől kezdve ez egy tüneményes étel lesz.
0: Na, hát akkor az Anti Séf az amatőr oldalon ott lesz. Köszönöm szépen, Anti!
1: Nagyon szívesen!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Egyre többen pattannak már nyerekben Magyarországon, és éppen ezért fontos, hogy megemlítsem. A kerékpárosoknak van világnapja is. 2018 óta június 3-án tartják a kerékpározás világnapját. Erről egyébként az ENSZ határozott így. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a kerékpár közlekedésben, egészségmegőrzésben és fenntarthatóságban betöltött szerepére. A bicikli nem csak közlekedési eszköz, hanem egy életforma is, amely számos előnnyel jár, különösen a nagyvárosi környezetben. A kerékpározás csökkenti a levegőszennyezést, zajterhelést, elősegíti a klímacélok elérését. Egyre több ország fejleszt kerékpárutakat, városi közbringa rendszereket. A bicikli demokratikus jármű, olcsó, fenntartható, szinte bárki számára elérhető. Az ENSZ szerint a kerékpározás a társadalmi egyenlőség eszköze is lehet, hiszen sok fejlődő országban ez az egyetlen közlekedési lehetőség, hogy valaki el tudjon menni munkába, dolgozni. Egészségügyi szempontból is kiemelkedő a rendszeres tekerés, javítja a szív- és érrendszer állapotát, segíti a fogyást, enyhíti a stresszt. Magyarországon is egyre népszerűbb a bringás közlekedés, például sok helyen tartják meg a Bringázza munkába kampányt, vagy a Bringás reggelit, és ugye ott van a Critical Mass is. A bicikli iránti elköteleződés nem csak életminőséget javít, de környezettudatos közösségeket is teremt. Tehát a világnap mindig fölhívja arra a figyelmet, gondoljuk át, vajon mikor is pattantunk utoljára biciklire, és hát megéri, hogyha azért tekerünk, mert hogy a kerékpározás az egyik legegészségesebb szabadidős tevékenység, javítja az állóképességünket. Rendszeres tekeréssel erősíthetjük a szívünket, csökkenthetjük a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A pedálozás remek kardiomozgás, segíti a keringés optimalizálását. Kíméli az ízületeket, idősebb korban is ideális sportforma. A lábizmokat, különösen a comb és a vádli izmokat formálja látványosan. A rendszeres biciklizés hatékony eszköz lehet, ha fogyni szeretnénk. Javítja az anyagcserét, hozzájárul az inzulinérzékenység optimalizálásához. A kerékpározás serkenti az agyműködést, mivel oxigéndús vért pumpál az agyba. Csökkenti a stresszt, szorongást, javítja a hangulatunkat. Kiváló módja annak, hogy természetközeli környezetben kapcsolódjunk ki. A biciklizés során endorfin szabadul fel, ami a boldogságérzetet növeli. Rendszeres kerékpározással erősödik az immunrendszerünk is. A friss levegőn való mozgás hozzájárul a tüdőkapacitás növeléséhez. Egy kellemes tekerés segíthet kikapcsolni a napi problémákból. A kerékpározás növeli az energiaszintünket, hosszú távon csökkenti a fáradékonyságot. Gyerekek számára játékos formában fejleszti az egyensúlyérzéket és a koordinációt. Segít a testtartás javításában, különösen, ha megfelelő méretű kerékpárt használunk. Ugye ez nagyon gáz, hogyha valakinek nem megfelelő a bicikli mérete, és akkor vagy pipiskednie kell a pedálhoz, vagy pedig végig ilyen görnyetten, félig kinyújtott lábbal próbál tekerni. A városi közlekedés gyorsabb, ha kerékpározunk, sokszor lehagyjuk az autókat, vagy a tömegközlekedési eszközöket. A kerékpárosok ugye nem szoktak dugóban állni, könnyebben találnak maguknak parkolóhelyet is. A biciklizés ingyenes, nem kell hozzá benzin, bérlet, parkolási díj. A karbantartása viszonylag olcsó, főként az autózáshoz képest. A kerékpározás környezetbarát, nem szennyezi a levegőt, hozzájárul a fenntartható közlekedéshez, csökkenti a városi zajt, csökkenti a forgalmi torlódásokat, nincs káros anyag kibocsátás, tehát közvetlenül is csökkenti az ökológiai lábnyomot. A rendszeresen bicikliző általában ritkábban betegek. A kerékpárosok gyakran aktívabb közösségek tagjai, sok a közös túra, az esemény. A családi biciklitúrák erősítik a kapcsolatokat és közös élményeket nyújtanak a tagoknak. Az egyéni kerékpározás remek alkalom az elmélyülésre, gondolkodásra. A kerékpározás során a tájakat más szemszögből ismerhetjük meg, mint hogyha autóból néznénk. Sok városban már kiépített kerékpárút hálózat van, tehát a közlekedés biztonságosabb. A kerékpározás segít megismerni a saját városunkat is, rejtett utcákat, parkokat tárulnak fel előttünk. A biciklizés segít megtapasztalni az évszakok változásait, hát azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, testközelből. A munkahelyre való bringázás frissen, oxigéndúsan indítja a napot. A napi 20-30 perc kerékpározás is jelentős egészségügyi haszonnal jár. Támogatja a környezettudatos szemléletmód kialakulását,
különösen gyerekeknél. A városi kerékpározás segíthet csökkenteni a tömegközlekedési zsúfoltságot is. Az elektromos kerékpárok révén idősebbek vagy mozgásukban korlátozottak is élvezhetik a kerékpározás előnyeit. A bicikli, sporteszköz és közlekedési eszköz is egyszerre öröm, szabadság, mozgás egyszerre testet és lelket is erősít.

Folytatjuk a legfrissebb híreinkkel, amik el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n, ahol egyébként arra is bukkanhatunk, hogy hogyan is kaphatunk hulladékért ajándékot, mert hogy a Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan június 5-én pénteken az elkülönítetten gyűjtött hulladékért ajándék jár Nyíregyházán, tudtuk meg az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Több helyen várják a külön válogatott hulladékot, két hulladékudvarról van szó, nyíregyházi mind a kettő, az egyik a Korányi Frigyes utcán található, a másik pedig a Kerék utcán. További részletek, hogy hogyan is jár hulladékért ajándék a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Balancingatlan.hu.
2: Az IAK Nonprofit Kft. Valamint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026. június 5-én pénteken a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik ezen a napon behozzák a Korányi Frigyes utca 3, valamint Kerék utca 1 szám alatti hulladékudvarokba az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat, jelképes ajándékot vehetnek át.
3: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
2: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
5: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Jövőbeni tervek a Nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a Nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
7: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
6: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvény sorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a Foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók Foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek majd újra. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Egy picit átszaladunk a héten, jó névnapok szempontjából, senki ne utólag döbbenjen rá, hogy na erről lecsúszott. Szóval Klotild napja van ma, holnap jönnek a búcsúk, aztán 5-én pénteken a Fatimák, 6-án a Norbertek, 7-én pedig a Róbertek, Isten éltesse őket. Mindjárt utazunk, Bajorország gyöngyszemét keressük fel, aztán kiderítjük, hogy nagy melegben mennyi folyadékot kell inni, erről Palagi Alexandra dietetikust kérdezem majd, és még ebben az órában azt is elárulom, hogy milyen lesz a következő pár nap időjárása.

utazunk, nem is akárhova, azért mindig valami kellemes és szép úti célt szoktam hozni, hát ez ma sincsen, másképpen ellátogatunk nem máshová, mint Bajorország gyöngyszeméhez, Ebizébe bizony-bizony, mert hogy a német alpok egyik rejtett égköve a mai úti célunk. Bajorországban az Zugspitz, nem Németország legmagasabb hegycsúcsa lábánál fekszik Ebsi. A kristálytiszta, zöldeskék vízű tó 973 méterrel a tengerszint felett terül el, és hát a neve a német Eib szóból ered, ami tiszafát jelent, ezek egykor ugyanis sűrűn övezték a partot. A tó különlegessége, hogy gletszerek alakították ki, így a környezetében számos kis sziget és sziklazátony is található, melyek látványától szinte úgy érzi az ember, mintha Norvégiában lenne a fjordokban. Egész évben lenyűgöző a hely, de különösen nyáron népszerű úti cél. Nem csak a túrázók és a természetvédők, hanem a fürdőzni, kajakozni, szapozni vágyók körében is. A tó körül körülbelül 7 kilométeres könnyű sétaút vezet, amelyet családosok is kényelmesen bejárhatnak. A víztükörből visszatükröződő havas hegycsúcsok látványa igazi képeslap hangulatot idéz. A fényképezés szerelmesei számára is paradicsomi a helyszín, különösen naplementekor. Közvetlenül a tónál található egy hotel, amely több mint 100 éve fogadja a vendégeit, és csodálatos kilátást kínál. A szálloda múlójáról kis csónakok indulnak, elektromos hajók, és lehet bérelni akár kajakot is. Aki aktívabb kikapcsolódásra vágyik, az a tó közeléből induló felvonóval pillanatok alatt 2962 méter magasba juthat, a hegycsúcsról pedig 360 fokos panoráma tárul elénk Németországon túl, Ausztriára és Olaszországra is. Érdekesség, hogy a tó vize annyira tiszta, hogy sok helyen akár 10-15 méter mélységig is le lehet látni. A fürdés engedélyezett, bár a hőmérséklet még nyáron sem haladja meg a 20 fokot, így az élmény valóban, hát mondjuk úgy, frissítő. Ha valaki egy békeszigetét keresi a természet ölelésében, ahol a hegyek, a víz, az erdők egyensúlya tökéletes harmóniát teremt, akkor ez ideális célpont. Budapesttől autóval körülbelül 7-8 óra alatt ott lehet lenni, de vonattal is elérhető. És azt mondják, hogy aki egyszer megmártozott a tóban, vagy csak végig sétált a partján, az vissza fog vágyni.

0: Hihetetlen meleg időszakokat élünk át, meg kell ezt most már szoknunk. Ilyenkor az ember kívánja is a folyadékot. No de mennyi az annyi, mennyi folyadékot igyunk egy nap? Ez lesz most a témánk Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Először kezdjük az, hogy miért kell nekünk megfelelő folyadékbevitelről gondoskodnunk. Mi történik akkor, ha keveset iszunk?
1: Igen, tehát ugye azzal kezdeném, hogy a testünk, tehát a felnőtt emberi testnek a 60-70%-át víz alkotja, tehát ezt azért így érdemes pótolni is. Nagyon sok folyamatban részt vesz, például szerepe van ugye a vérkeringésben, kiválasztásban, emésztésben, hormonok, tápanyagok szállításában, és abban az esetben, hogyha nem iszunk eleget, akkor dehidratáltá válunk. Ez ugye, tehát hogy egyrészt ugye említettem, hogyha nem iszunk eleget, de az is előfordulhat, hogy lehet, hogy ugyanannyit iszunk, mint mondjuk egy téli napon, és azt úgy érezzük, hogy elég, de hogyha emellé 36-38 fok társul, akkor az már nem lesz elegendő, és dehidratáltakká válunk, hiszen nagyon magas lesz a folyadékvesztés is.
0: Milyen tünetei vannak a dehidratáltságnak?
1: A leggyakoribb a fejfájás, de jelentkezhet gyengeség, fáradtság, nyugtalanság, kimerültség, nem tudunk koncentrálni, fizikai feladatainknak is nehezebben tudunk eleget tenni.
0: Meg az ember ideges olyankor, kóvályog, szédül, tehát nem funkcionálunk,
1: igen,
0: jól maradjunk annyiban.
1: Mennyi
0: folyadékot kell innunk naponta? Mert van itt többféle ajánlás is, amivel találkozunk.
1: Igen, itt ugye meghatározó az életkor, a fizikai aktivitás, időjárás, bizonyos megbetegedések. Átlagosan azért azt lehet mondani, hogy főleg ilyen melegben azért a 2,5 liter folyadékra szüksége van a szervezetnek. Nyilván, hogyha mondjuk egy magas fizikai munkát végző férfiról beszélünk, akár 4 liter is lehet ez a mennyiség, hogyha valaki nagyon alacsony, és egyébként irodai munkát végez, vagy esetleg idősebb, de nem megy ki ezekben a nagyon meleg napokban, akkor most ott lehet, hogy a 2 liter, vagy 2,5 az elegendő lesz, tehát tényleg meghatározó a nem életkor, de ami fontos, hogy azért ennek a mennyiségnek a 20-30%-át ételekkel is be tudjuk vinni, tehát érdemes ugye leveseket, például egy hideg gyümölcslevest beiktatni nyáron, vagy csinálni smoothie-kat, például gyümölcsöket fogyasztani, tejtermékeket, amik magas folyadéktartalmúak is segítenek abban, hogy még több legyen, vagy könnyedebben tudjuk fedezni a napi folyadék szükségletünket.
0: Tehát így akkor tudjuk a folyadék mennyiségét növelni is akár, hogy ezekre odafigyelünk. Igen. Meg vannak ma már alkalmazások, egyszer letöltöttem egyet, egy nap után le is töröltem, állandóan pittyeget, hogy igyak. Tehát, hogy mondtam, hogy ez megbolondulok.
1: Igen.
0: De ilyen nincs. De hogyha magunk elé kitesszük az ajánlott 3 liter vizet például palackokban, akkor meg elszörnyedünk, hogy te jó ég, ez milyen sok. Mi az, amit igyunk ilyenkor nyáron, és mi az, amit ne?
1: Hát igazából a víz a legelőnyösebb, azzal szokott probléma lenni, hogy valaki azt mondja, hogy már unja, nem szereti a vizet, akkor fel lehet dobni, lehet készíteni mondjuk limonádét, azt azért szeretni szokta mindenki, főleg a nyári időszakban, akkor főzhetünk este teát, amit beteszünk majd a hűtőbe, és akkor jeges teát fogyasztunk, esetleg lehet mondjuk gyümölcs, zöldségleveket, akár hidítani vízzel, és ha veszünk egy 100%-os almalevet, de azt felöntjük mondjuk 1-2-3 deci vízzel, akkor már egy ízesített vizet tudunk inni, akkor ha valaki a szénsavasabb változatokat szeretné, de nyilván az alkoholfogyasztás azért a nagy melegben annyira nem előnyös, akkor lehet mondjuk egy alma fröccsöt készíteni, ugye alma lé szóda felhasználásával, tehát hogy próbáljuk a vizesebb italokat választani elsősorban.
0: Köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.
1: Én is köszönöm.

Szendi Hajni vagyok. Mi a helyzet az időjárással? Már is mondom, holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, és napos idő várható, általában kevés, a kelet-észak-keleti megyékben pedig több gomoly felhővel, ezeken a tájokon viszont záporok, zivatarok előfordulhatnak. Csütörtökön estétől nyugat felől újra megkezd majd növekedni a felhőzet, de csak ez a magas szintű. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél megélénkül, erős lökések is lehetnek. Holnap 10 és 17 fok közötti hőmérsékletekre ébredünk, délután 21-28 fok lesz majd. Pénteken szinte az ország egész területén kell majd az esernyő, leszámítva azoknak, akik ugye az ország déli részén élnek, de egyébként csökken a levegő hőmérséklete. Pénteken több-kevesebb napsütés mellett erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan előfordulhat zápor, sőt néhány zivatar is. A déli szél északnyugatira fordul, megélénkül, erős lökések is lehetnek. Pénteken hajnalban 10-16, délután 20-27 fok lesz majd. Szombaton nyugodtan mehetünk ki a szabadba, fátyol és gomoly felhők mellett ugyanis a napsütésé lesz a főszerep, és az észak-észak-nyugati szél az, amely kicsit megélénkülhet, de nem lesz vészes. Szombaton délután 23-28 fok lesz ide-haza. Van az

Mindjárt jönnek a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, és átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy jó pár programot szeretnék elmondani, mert hogy szerencsére van mire nézni, van miből választani, nagyon szerteágazó stílusú programok várnak ránk a következő napokban. A tegnapi naphoz hasonlóan ma is be lehet tekinteni abba, hogy hogyan is zajlik az Aquasport Egyesületnél egy oktatás nap, mert hogy ma nyílt napot tartanak ugyanúgy, ahogy tegnap, 3:45-tól. Nagykállóváros önkormányzata és a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tart trianoni megemlékezést és koszorúzást holnap 5 órától a Kállai 2-s rendezvény és konferencia központban. 7. alkalommal jön a helytörténet és családkutató konferenciája, ezúttal a helyszín Nyíregyháza lesz, az időpont pedig péntek. Fontos a június 5-e a pénteki nap, mert hogy ekkor rendkívüli örökbefogadási napot is szerveznek az állategészségügyi telepen. Ha valaki szeretné 4 lábú családtaggal bővíteni a már meglévő családot, akkor menjen el a Szállási út 128 szám alá pénteken reggel 8 és 18 óra között. Itt meg lehet majd ismerni a gazdira váró kutyusokat személyesen. Szerintem, aki tényleg szeretne örökbe fogadni, ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Adjon egy második esélyt, egy új kezdetet ezeknek az állatoknak. És ugye azt szokták mondani, hogy ha valaki örökbe fogad egy kutyát, akkor nem egy, hanem rögtön 2 életet ment meg, hiszen egyrészt annak teszi jobbá az életét, akit hazavisz, másrészt pedig ugye ilyenkor mindig felszabadul egy hely, ahová egy jelenleg bajban lévő kutyát be tudnak fogadni. Az összes gyepmesteri telep meg állatvédő szervezet egyébként teltházzal működik. Én tiszta rosszul vagyok, amikor a közösségi oldalakra felmegyek, mert nyilván érdekelnek a kutyák, meg az állatok, meg az állat és környezetvédelem. Tehát milyen posztok jönnek föl egy csomószor, olyanok, amitől kikészülök idegileg, megverték, kilőtték, megkötözték. Döbbenet, hogy mi folyik egyébként ilyen téren ebben az országban, illetve hát sok más országban, és minden elismerésem azoknak az állatvédelemben dolgozó szakembereknek, akik nap mint nap ezt az erőt próbáló feladatot valahogy megpróbálják megoldani, de szerintem mindig azt érzik, nem, hogy ez egy ilyen véget nem érő történet. Tehát megmentenek egy életet, aztán jön helyette még 5, aki még aznap mondjuk ugyanezt szeretné. Szóval fontos, rendkívüli örökbefogadási nap lesz pénteken reggel 8 és 18 óra között. Nyíregyháza, Szállási út 128, a nyíregyházi állategészségügyi telepről van szó. További részletek ezzel kapcsolatban a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Én kellemes szép délutánt kívánok, Dékán Pisti műsorához pedig jó szórakozást. Holnap is jövök 10-kor, fussunk össze itt a 103.9-en. Szendi Hajnit hallotta, szép délután.

0: Mondj, hogy emlékszel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Valanszingatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Motorosokat ellenőriz a rendőrség. Pénteken ismét környezetvédelmi világnap, és hamarosan megkezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A vasárnapig tartó akció fókuszában ezúttal a motorkerékpárral és más kétkerekű járművel közlekedők állnak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
4: Elsősorban a jó láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. A motorosoknak különösen célszerű ügyelniük a gumiabroncsok állapotára, arra, hogy a rendszámtábla közötti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő és jól látható állapotban kell lennie, illetve arra, hogy a motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Úgy gondolom, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a motorosokat, hogy utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
3: Ajándék jár a hulladékért pénteken. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik aznap a nyíregyházi hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat adnak le, jelképes ajándékot vehetnek át. További információ elérhető a www.eakhulladék.hu oldalon. Június 18-án megkezdi a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgók jelenleg még szabadságukat töltik, azonban a nyári szünetre is kaptak feladatot. Két hét múlva orvosi vizsgálat, felmérés és edzés is vár már a focistákra. Ezt követően napi két edzés szerepel a programban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába, ahol másfél hetet töltenek, és több edzőmeccset is játszanak. A bajnoki rajt előtt itthon még három további mérkőzés vár a fiúkra. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol, olvasható a Spari honlapján. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 perccel járunk 2 óra után, elstartolt a hét közepén is a délután. Ez a Best FM, Déken István vagyok. Sheryl Cole énekel az első percekben, ezzel lendületet hozva a délutánba. Aztán pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul időjárásunk.

Kenny Williams a klubokból érkezett, és közben pedig néztem, hogy mire számolhat, mire készülhet. Nagyon szép, 30 fok, amit odakint tapasztalunk, igazi nyárias idő. Vár minket a következő percekben, órákban, aztán majd megvastagszik a felhőzet, valamikor 19 óra magasságában már majd borult lesz, és a késő esti órákban már majd jöhet egy eső, ilyen 11 óra magasságában. Ennek egyébként csak ilyen 20%-nyi a valószínűsége, de számolni talán érdemes rá, főként, ha éjszakára megy dolgozni. Ez vár ránk egyébként a csütörtök, úgy néz ki, hogy továbbra is esős, zivatarok tarkítják majd a hét utolsó előtti dolgos napjának időjárását, tehát ez a legfrissebb előrejelzés. A pollen adatunk továbbra sem rózsás, de a fenyőfélék, a pázsit fűfélék magas szintjére számoljon, a bodza, az útifű, a csalánfélék közepes szintje kimutatható a levegőben. Tünetei erősek, kitartást kívánok és hozom a dalokat. A folytatásban itt lesz majd House of Glass és a Disco Down, meg Unique sikere is, Füst láng nélkül.

0: válasz.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

Kristál dala után majd a Summertime érkezik DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince közösségében. Környezetvédelmi világnap, erről is beszélünk, lesz ez pénteken 5-én. A kereteiben pedig az EAK egy újabb programot szervez, melyre érdemes figyelni. Egészen pontosan a külön válogatott hulladékokért ajándékutalványt, ajándékot adnak, ha elviszük ezt a hulladékudvarok egyikébe. Ugye ilyenkor játszik a Korányi Frigyes utcai, mely 7 és 15 óra között van nyitva, vagy a Kerék utcai, mely 10 és 18 óra között várja a hulladékját. Ne feledje, szét kell válogatni, oda kell vinni, kap egy ajándékot, és akkor ezt be lehet majd valahol váltani. Június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából. Summertime, ezzel folytatjuk. Aztán itt van Danny Minogue dala is. I Begging to Wonder.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Legjobb zenék. Legjobb zenék. Változatosan. Változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

A Freedom George Michael-től érkezett. Ez a Best FM jó munkát, kitartást kívánok itt a szerda perceihez, a melós perceihez meg pláne. Rendkívüli örök befogadó nap, beszélgessünk erről, hogyha szeretnénk egy hűséges társot, hogyha szeretnénk egy kis állatot magunk mellé, melyről gondoskodunk, és mely kitölti az üres perceket a hétköznapokban, vagy éppen csak az kell, hogy valamivel lefoglaljuk magunkat, erre is nagyon jó lehet ez az alkalom, az örökbe fogadó nap, mely már sokadik alkalommal június 5-én pénteken 8 és 18 óra között pörög. A felhívás így olvasható: szeretettel meghívjuk Önt és családját a Nyírbévi Nonprofit Kft. Állategészségügyi telepére, ahol megismerkedhetnek a gazdira váró kutyusokkal. Kiegészítés most a nyíregyháza.hu-n. Ha kell, egy baráti tutira megtalálja. Ide jöjjenek a dalok a folytatásban. Énekel Prince, aztán itt lesz Kohanski, Roy meg Biga, a Mindenki is bánatom, ez is pörög.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk az óra végén mindjárt 3, amikor is a híreket követően indul a Pizza Mafia játékait a Best FM-en. Egészen 4 óráig várom majd a hozzászólásokat, hogy mire? Azt pedig Facebook oldalunkon meg is találja. A kérdés már kint, tehát keresse, szóljon hozzá, én pedig regisztrálom, nyerjen a szerencsés.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 3, 2, 1, ride!
3: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
4: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A pedagógusokat ünnepelték Nyíregyházán. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz pénteken, és vízpótlás a Holtszamoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza kiváló pedagógusait ünnepelték június 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományos városi pedagógus napi ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester rádiónknak az ünnepség fontosságáról beszélt.
6: Közeleg egy tanévnek a lezárása, és ilyenkor valóban alkalmazódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetünket fejezzük ki a pedagógusok felé, hiszen ők azok, akik a kisgyermekkortól tulajdonképpen életünk minden szakaszába elkísérnek, mert ha nem bennünket tanítanak, akkor a gyermekeinket, unokáinkat. Úgyhogy nagyon fontos a tudásátadás, az értékátadás, és ezben a változó világban ez talán mindennél fontosabb, az a biztos pont, amit egy pedagógus tud adni a gyermeknek, egy biztató szó, egy odafigyelés, tehát ez mindannyiunk életére nagyon nagy hatással van, és elkísér bennünket végig egész életünkön. Ezt köszönjük meg most. 6 pedagógus kap kiküntetést, amelyet az önkormányzat adományozott oda, és örömmel adjuk át valamennyire egyházi nevében, és köszönjük az egész évi munkájukat.
5: Rendkívüli örökbefogadási napot tart pénteken a Nyír VV Nonprofit Kft. A nyíregyházi állategészségügyi telepen hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, közösen sétálhatnak, játszhatnak. Részletek a Nyír VV honlapján. Elindult a Tunyog-Matolcsi Holtszamos vízpótlása, írja közösségi oldalán a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A Szamos-Kraszna közi vízhiánykezelő körzetben a szivattyúk telepítését a Műszaki Bizottsági és Hajózási Szolgálat végezte el. Az üzemeltetésben már a szatmári szakaszmérnökség is közreműködik. A vízpótlás a Szamos folyóból ideiglenesen kialakított szivattyúállomásról, 2 mobil szivattyú üzemeltetésével történik. A tavalyi évhez képest így megnövelt kapacitással valósulhat meg a vízátemelése. A vízpótlás tervezett becsült mennyisége 1 millió 600 ezer köbméter. Zárófordulóhoz érkezett a Sulikézi Fesztivál az első korcsoport számára is. A gyerekek Fehérgyarmaton és Nyíregyházán változatos játékos feladatokkal ismerkedtek meg, és az animátorok segítségével jó hangulatban teljesítették a különböző állomásokat. Olvasható a Szabolcs Vármegyei Kézilabda Szövetség közösségi oldalán. Ma térségünkben napos idő várható. Késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős széllökések. 18 és 31 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a délies szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

És elindultak a pizzás percek, ma is megnyerheti a Super Pizza menüt a Pizza Mafia játékában ebben az órában, itt a Best FM-en. Keres a bejegyzést, már egy jó ideje kint Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt kell hozzászólni, hogy regisztrálja a játékba. A játékszabályokat jól ismerjük már, jön Robbie Williams énekelni.

Nem voltam egészen pontosan, Rábüveli Emsz és Kylie Minogue közös dalát hallottuk, ez volt a két szit, a legnagyobbak között olajbaja folytatja a dudolászás perceit, a Pizza Mafia pedig ma is itt van velünk, a Pizza Mafia játéka ma is itt van velünk, hogy pizzákat hozhasson valakinek, csak így jó fejségből, ugyanis játékukban ma is megnyerhető a Super Pizza menü, Benne Augustóval és a Bolognese pizzákkal, mint minden hétköznap ma is ez a nyeremény is. Na, hogy lenni szokott ilyenkor, kerül egy kép a Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyházat, van egy kérdés, arra kell kommentelni, hozzászólni. Ha ezt megteszi, bedobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt. Hát ennyi a játék, mindenki jól ismeri már. A mai kérdésünk pedig erről a nagyon változékony időről szóljon, mert tényleg jönnek, mennek a frontok, egyszer 30 fok, egyszer pedig csak 20, egyszer szép napos idő, aztán pedig beborul, dörög, villámlik. Ez tényleg az igazi átmeneti időszak, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy tavaszi ruhát vagy nyári ruhát válaszunk reggel perceiben. Ide csatlakozik a kérdés, egy kis fejfájós kérdés. Ön mennyire frontérzékeny, így várom üzeneteit ebben az órában. És önnek a dalok Olai Bajával folytatjuk.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Az átiratók az újragondolások időszakát éljük, és itt van egy remek, ékes példája ennek. Méghozzá hozzám tartozó Verit Tomival, meg Dr. Véressel, ugye Johnny dalát gondolták ők újra is. Nagyon jól sikerült egyébként, vannak még ilyen jól sikerült dalocskák, például Gesztinek is vannak ilyen munkái. A folytatásban majd a 2000-es évek közepében barangolunk, Justin Timberlake-kel, Timbalanddal a Sexy Back előtt, nézzük a játékot. Facebook oldalunkon találja a kérdést Best FM Nyíregyháza, itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, így nyerheti meg a szuper pizza menüt. Elmeséltem a sztorit, hogy miért tettem fel ma ezt a kérdést, mert hát bevallom őszintén, hogy én talán nem, de a feleségem az nagyon érzékeny a frontokra, és a nagyfiú is, úgyhogy ők általában fejfájással már előre jelzik, hogyha érkezik valami, sőt a pici is, minthogyha érzékeny lenne rá. Én szerencsésnek mondhatom magam, annyira talán ebben nem részesülök, nekem a térdem szokott fájni egy régi műtét miatt, de talán elkanyarodtam. A kérdés megtalálja tehát Facebook oldalunkon, ki mennyire frontérzékeny, így várom üzeneteit, és már is nézzük, hogy ki hogyan szólt hozzá, kit hogy regisztrálhattam. Amikor nagyon meleg van, akkor fáj a fejem, illetve amikor hirtelen változik az időjárás, Veronika üzenete. A Rita pedig azt írja, hogy ő csak a szélre érzékeny, neki akkor fáj a feje, és igazából mostanság egyre többet fúj, legalábbis én úgy vettem észre. Beállt az esőre érzékeny, hát abból talán kevés volt ebben az évben, illetve az elmúlt néhány évben. Szabolcs ezzel szemben nem a szerencsésebb oldalon van, azt írja, mindkét frontra érzékeny a meleget és a hideget is megszenvedi, így jött üzenet, bár még az ön hozzászólását van időnk, bőven fogalmazza meg, én pedig akkor regisztrálom a játékba, és nyerjen a szerencsés. Justin Timberlake pedig énekeljen Timbalanddal, ő egyébként itt produceri minősítésben a dalban, ez a Sex

0: Budapest FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Lazítunk, lassítunk, mindenkinek is közeledik a munkaidő vége, egy picit visszavesszük a tempót, egy kicsit figyelünk Facebook oldalunkra, vegye elő a telót, Best FM Nyíregyháza. Ne feledje, így csatlakozhat a Pizza Mafia játékához úgy, hogy válaszol a feltett kérdésre. Frontérzékeny-e? Ha igen, akkor milyen, mennyire? Beszélgessünk ma erről. A sztorit elmeséltem, a kérdés kapcsán nézzük a hozzászólásokat. Most is érzem a hideg frontot, László üzenetét olvastam. Kitartást kívánok, a lábam azonnal jelzi, ha jön az eső, mióta el volt törve Detrinától. Aztán itt van Nikoletta üzenete, nem igazán érzékeny a frontokra, ő így játszik velünk. Marikának komolyabb tünetei jelentkeznek, vérnyomásom azonnal jelzi. Mármint a frontokat, és így van ezzel Nóra is azt írja, a vérnyomásomat, és a műtétem helyét megérzem. Jolán durván migrénes lehet, nagyon fáj a fejem, és hányok. Húha, úgy látom elég sokan szenvedünk ebben. Beszélgessünk róla, ossza meg gondolatát, közben pedig akár pizzákat is nyerhet a Pizza Mafia jó voltával itt a Best FM-en. Folytassuk, Szakács Gergő énekeljen a Képtelen után majd. Ricky Martin és Krisztina énekel, egy kicsit dúdolósra vesszük.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztiválkatlanba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztiválkatlan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

majd megkérjük Berrit, hogy reggel is énekelje a dalt el. Itt a Best FM-en Ébredj velem hallottuk tőle, és Flower Power sikerével mindjárt megyünk tovább. A játékunkat pedig érdemes most már figyelni, hiszen 20 perce van mindösszesen megfogalmazni gondolatát a kérdésre, mennyire frontérzékeny. Ez a mai beugró kérdésünk, így nyerheti meg a Super Pizza, mert itt ne feledje, holnaptól ez már át is vehető. Na nézzünk még néhány hozzászólást. Sajnos az mutatkozik itt a üzenetek között, hogy sokkal többen vagyunk frontérzékenyek, mint ahányan nem. Van néhány kivétel, Beatrix azt írja, hogy ő nem, illetve Tibor azt írja, hogy nem tudok róla. Aztán itt van Csaba üzenete semennyire, de itt van például Gábor, mindkét frontot megérzi. Aztán itt van Anikó üzenete az utóbbi időben egyre jobban, nagyon fejfájás szédülés, hirtelen kiugró vérnyomás, ez például Erikától jött. Szóval azért vannak itt üzenetek bőven gazdagon, tegye még hozzá az önét is, hiszen csak így lehet esélye, hogy megnyerje a Super Pizza, mert itt ne feledje, sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, addig pedig üzenjen, és jöjjenek a dalok. Flower Power a folytatásként, aztán majd a hallott pénz figyelmeztet minket, hogy mindjárt a célegyenesbe érünk.

Egy igazán jó halott pénzdal, ez volt a címe, hogy idő és az idő múlására figyelmeztetett minket ez a siker, hiszen itt vagyunk a célegyenesben, már csak 10 perce van megfogalmazni üzenetét a kérdésünkre, melyet ma is Facebook oldalunkon talál, hogy regisztrálhassam a Pizza Mafia játékában, hiszen nem sokára majd a 4 órai hírek előtt sorsolok is, akkor megtudjuk, hogy ki nyerte a szuper pizza menüt benne a Gusztóval és a Bolognese pizzával, melyek már holnaptól akár érkezhetnek is, illetve fogyasztható

Nagyjából 2 hete van erre, mindannyian jól ismerjük a játék szabályokat. A kérdés a frontérzékenységet célozta mai napra. Mennyire frontérzékeny, mennyire viseli meg ez a nagyon változékony idő, melyet tapasztalunk itt a nyár kapujában. Én mondtam, hogy a feleségem nagyon frontérzékeny, a nagyfiú is, és szerintem a kicsi is, bár ő igazából egyelőre ez még csak a nyűgösségével tudja tudtunkra adni. Hát az sem egyszerű, hogy onnan mi a helyzet, még néhány percig megírhatja.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig már a finish vonal, 4 órakor a közlekedéssel foglalkozunk. Na, meg indítjuk majd a másik játékunkat, az autóversenyzős játékunkat, a Summer Race Night-ról is. Beszélünk majd a következő órában, most azonban nézzük, hogy a Pizza Mafia játékában ki lehet a szerencsés, aki hazaviheti, illetve holnaptól már fogyaszthatja is a szuper pizza menüt. Arra voltam kíváncsi, hogy ebben a nagyon változékony időben hogyan állunk a frontokkal, mennyire frontérzékeny, így vártam üzeneteit ebben az órában, és kiderült itt a hallgatói hozzászólások között, hogy nagyon sokan frontérzékenyek, sokkal inkább, mint amennyire én ezt mertem volna előre vetíteni. Na nézzük, kinek kedvezett Fortuna. Az üzenet így hangzik. Én nagyon már előző nap megérzem. Ilyenkor minden ízületem fáj, ingerlékeny vagyok. Hát nem lehet egyszerű Tibornak. Remélem, hogy a pizza egy kicsit javít ezen. Ön nyert tehát. Gratulálok, jó étvágyat kívánok a szuper pizza menühöz, és köszönöm mindenki hozzászólását. Holnap újra jön a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, most pedig közlekedjünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
3: Választ a Nyíregyházi Egyetemet! Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
4: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Jövőbeni tervek a Nyíregyházi Állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a Nyíregyházi Állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
6: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztést hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
5: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvény sorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a Foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók Foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a déli szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A szél erős, viharos lehet. Délután 20-28 fokot mérhetünk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk, 4 óra után egy újabb játékot indítunk ebben az órában, és biztos a héten már észrevette, hogy a közlekedés perceiben az útinfók mellett is felteszem kérdésemet, melyre most is érdemes figyelni. Nem sokára hozom a részleteket, addig azonban kezdjen neki, Király Viktor érkezik a Fire!

Énekelt Wolf Kati, ez volt a Lángoly, a Bestet hallgatja az autóban is, 103.9, és várom ma is észrevételeit az utakról, 33.33.103.9. Tudja, itt szoktuk összegyűjteni a legfontosabb infókat, illetve ide várom majd a játékunk kapcsán a megfejtést is. Na de előtte nézzük az úton lévő dolgokat. Elindult ugye a héten már hétfővel a motorosokat ellenőrző kampány. Én már láttam rendőröket az utakon, akik a rollereseket ellenőrzik. Ne feledje, a rollerekre, főként a nagytestű rollerekre biztosítást kell kötni. Illetve, hát ugye most készülnek módosítani a Kressz szabályait, méghozzá azért, hogy minden rollerre majd bukó sisak legyen, kötelező vagy motoros sisak, hát vagy ez, vagy az. Szóval ez pörög az utakon, szerintem ez teljesen rendben van, készülni érdemes rá, pont úgy, ahogy a Vasvári Pál utcán a körforgalom építéssel kapcsolatos problémákra, fennakadásokra, ugye itt jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Na nézzük a játékot! A hétvégén, szombaton egészen pontosan, akkor esti órákban lesz egy jó kis autóverseny itt Nyíregyházán, még pontosabban a Tokaji úti vásatér a piac területén. Ez évről évre itt megrendezésre kerül, hát ide vannak páros jegyei. Na nézzük az infót! Summer Race Night, Nyíregyháza piac, június 6-a, szombat este 18 óra. Én szerintem mindent elárultam, ami kötelező, illetve mindent is hozzá tud gondolni. Lesz itt benzingőz, hangos motorok, jó hangulat, valószínűleg hangos zene is. Erre vannak jegyeim. A héten minden hétköznap, minden dolgos napon tudok sorsolni egy páros jegyet. Ma is így állunk a margón, és már is mondom a kérdést. Mindenkinek is nyilvánvaló közlekedési kérdéseket hozok a hétre. Melyik biztonsági eszköz használata kötelező az autókban? Ez a kérdés. Ma is adok három variációs lehetőséget. Az A szerint a biztonsági öv, a B szerint a napszemüveg, a C szerint a vezetőkesztyű. A vagy B vagy C, ezt küldje el 33.33.

0: neked valóság a dal, tök jó. Dear Henny és a New Level Empire-ből Zola énekelt. Itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Útinfókkal folytatjuk a csak 10 perc előtt. Továbbra is kerülgetni kell az Akna Fed lapokat, a megsérült Akna Fedeleket a Debreceni út bevezető szakaszán. Ki van ez bójában jelölve, de szerintem a kerülgetés az is közlekedési probléma, mert itt sokkal könnyebben összekoccanhatnak az autók, mert nyilvánvalóan ezt kell kerülgetni, illetve hát ugye rengeteg kátyú is van még emellett a Debreceni úton, főként ott a felüljáró lábánál, szóval van mire figyelni, óvatos legyen. Bethlen Gábor utca itt az iskolánál kell nagyon figyelni, mindkét oldalban úthiba van, ezt is kerülgetni kell. Várom észrevételeit, 30-33-30-303-9, nem sokára összeszedjük, hogy milyen üzenetek jönnek, hol találkozhat rendőrökkel, és közben pedig játszunk is. Ugye egész héten a dolgos napokban zajlik ez a kis játék, amikor is a Summer Race Night-ra lehet páros jegyeket nyerni itt a Best FM-en, egészen pontosan lesz ez majd a Nyíregyháza piac területén. Június 6-án, ez most hétvége, szombat este 18 óra, akkor fognak majd feldübörögni a motorok, és akkor jön a benzingőz, meg a füst, meg az élmények minden mennyiségben tekintetben. Ha érdekli, akkor érdemes figyelni. Már is mondom a beugró kérdést, melyik biztonsági eszköz használata kötelező az autóban? Ma is adok három variációs lehetőséget. Az A szerint a biztonsági öv, a B szerint a napszemüveg, a C szerint a vezető kesztyű. A, B vagy C, ezt kell elküldeni SMS, Viber számunkra 30-33-33-9, nem sokára sorsolok, egészen pontosan majd a hírek előtt megtudjuk, hogy ki nyerte a páros jegyeket. Csak 10 perc, egészségeszenciánk ma is Dr. Móri Gyulával. Miért jelentkeznek a daganatok fiatalabb korban? Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, és azt gondolom mindenkit érdekel is. Kutatási eredményekre alapozva beszélget Szakács Tibor és Dr. Móri Gyula.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Választ a Nyíregyházi Egyetemet. Modern infrastruktúra és támogató közösség vár rád. A nálunk is elérhető Pannonia ösztöndíj programmal a világ kinyílik előtted. Fedezd fel új kultúrákat, tanulj nyelvet és szerezz szakmai tapasztalatot külföldön. Tradíció és innováció. Ez a Nyíregyházi Egyetem. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Tempusz közalapítvány által kezelt program keretében.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: A fuga miatt még ne váljatok el. Egy fürdőszoba felújítás még nem válók. Mielőtt összevesztek a bézs meg a tört fehér fugán, gyertek a Csempe és Kertáruházba. Csempék, falpanelek, inspiráló ötletek és 3D látványterv, hogy előre lásd, mi fog jól kinézni. Csempe és Kert, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Mi a fürdőszobát tervezzük, nem a békülést. Csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
7: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
8: Óriási feladataink vannak a hétre a Csak 10 perc rovatban. Azt is elmondom önöknek, hogy pénteken hát ilyen mozgásspektrumban fogunk úszkálni. Ugye ez a harmadik adás lesz, de addig még nagyon sok minden történik. A mai is érdekes lesz. Különben köszöntöm önöket, Szakács Tibor vagyok. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
9: Szervuszt!
8: Mit pakolsz ott valamit?
9: Nem, csak mozgolódtam a székemben.
8: Jaj, ez, és akkor... Azt hittem már, mondom, valami megérkezett, mondom, kaptam csomagot, meg ilyenek, de hát nem.
9: Levelet kaptam live.
8: Live. Oké, rendben. Komolyra váltok, jó, mert a téma megköveteli, jó? A hallgatók számára is figyelemfelkeltő volt az a mondat, amikor arról beszélgettünk, és ezt a kérdést feltettem neked kb. 3-4-5 adással ezelőtt, hogy egyre fiatalabb korban érintetté váltak az emberek sajnos a daganatos megbetegedésekre. Miért jelentkeznek a daganatok egyre fiatal korban?
9: Hát én azt gondolom, hogy erre akkor adjunk egy nagyon átfogó választ, de előtte én ilyet nem nagyon szoktam csinálni. Az ember a gyengeségeit, félelmeit azt nem igazán szokta mások előtt feltárni. De én most itt a nagy nyilvánosság előtt teszek egy vallomást. Én valójában orvosi tudás birtokában is kőkeményen, hát nem tudom, hogy az a jó, hogy félek, inkább talán az a jó, hogy tartok két betegség csoporttól. És őket igyekszem mindennél jobban elkerülni. És ez a következőképpen néz ki. Nagyon nagy az arcom ilyen szempontból, mert volt magas vérnyomás betegségem, legyőztem. Gyógyszert is szedtem, nem szedek. Volt cukorbetegségem, legyőztem. Gyógyszert szedtem, nem szedek. Volt két különböző autoimmun korképem, legyőztem, gyógyszert szedtem, nem szedek. Tehát ezek erőt adnak, hogy akkor én mindent kibírok. És annak ellenére, hogy bizonyos szempontból bennem is él ez a Duncan-McLeod effektus, ugye, ő volt a halhatatlan.
8: Igen.
9: De igazából annak ellenére, hogy nem szedek gyógyszert, egészséges vagyok, meggyógyult a betegségekből, tehát van tapasztalatom abban, hogy összecsapok egy betegséggel, és győztesen jövök ki belőle. Ez a két betegség csoport van, amivel nem szeretnék megmérkőzni. Ezek a neurodegeneratív korképek, tehát amikor az ideg rendszeredet veri szét valami, ilyen például a Parkinson-kor, az Alzheimer-kor, vagy az ALS, ugye az egyik mozgásra, meg számos van, csak most mondtam három példát, ezekkel nem jó összeakaszkodni.
8: Hát nem jó összeakaszkodni, hát ez az emberek nagy többségénél az alapfelfogás az, hogy ez időskorban valakinél jön, pont, kész, vége.
9: Tehát, és akkor a második, és erre mindjárt megmondom a saját véleményemet, a második csoport pedig a daganatok. Tehát neurodegeneratív korgépek, daganatok. Ezekkel nem akaszkodunk össze. Na most, ezek nem jönnek időskorba, hanem kőkeményen teszünk azért, hogy ezek jöhessenek időskorba. Tehát igen, ahol jönnek, ott az egyéni felelősség a legtöbb esetben megállapítható. Lényegében, akár tetszik, akár nem, mi akaszkodunk össze ezekkel a betegségekkel. Hogyan akaszkodunk össze ezekkel a betegségekkel? Te kutyás vagy, igaz? Én is kutyás vagyok. Én annak idején ugye csak olyan kutyákat választottam, amelyek nagyon komoly kontrollt igényeltek. Innentől kezdve nekem létkérdés volt, hogy a falkavezér státuszomat megteremtsem, és az is létkérdés volt, hogy a kutyáim az én egyes pozíciómhoz képest 20-nál közelebb hozzám ne legyenek, mert oda be kell férni a családnak még. Igazából nagyon lényeges volt az távolság, hogy neked is van egy falkavezér pozíciód, és attól hány pozícióval van lentebb a kutyád. Na most, ha a daganatokat nézzük, akkor mi vagyunk, vagy igyekszünk lenni, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy optimális esetben mi vagyunk az alfák, azaz az egyesek, de a daganat tudod, hol van ezen a listán?
8: Daganat kettes.
9: Így van. Jó esetben kettes. Mit jelent ez? Biztosan sokan ismerik a Korom Gábort, én nagy tisztelője vagyok a Gábornak. A természetbe menjünk vissza. Ha van két élő terület, közöttük egy szűk hidacska, vagy egy bármi, amin át lehet sétálni, az egyik oldalon vannak, mert az egész falka szét van szórodva a két oldal között.
8: Ja, most kutyákról beszélünk, hogy a hallgatóknak is tisztán világos legyen.
9: Meg betegségekről.
8: Mert ugye a Gábor az ugye egy nagyon profi kutyakiképző.
9: Így van, ő egy nagyon profi kutyakiképző. És akkor elindul az egyes, az alfa, az egyik élőhelyről a hídra, és a másik oldalról meg indul egy 20-as, ugyanarra a hídra, mert ő meg a másik oldalra menne át. Mi történik? A 20-as csak rosszul jöhet ki az összecsapásból, tehát ha meglátja az egyes, hogy át akar jönni a másik oldalra, akkor visszafordul, visítva elrohan, és jó esetben az egyes az átmegy, és nem foglalkozik vele, rosszabb esetben utána megy még kétszer nyakon veli. Ha már egy 10-es jön, az már nem rohan el, csak elsiet. Egy 3-as, 5-ös, az úgy gondolja, amikor meglátja, hogy jön, azért az ő nem, ő már 3-as, 5-ös, akkor ő
8: még megáll a hét lábánál.
9: hirtelen rájön a híd lábánál, hogy otthon hagytam a banánomat, és visszamegy. Uh-huh. Oké?
8: Okay? És mit csinál a kettes?
9: Hát ez az, a betegségek zöme ötös, vagy az alatti. És ezért valami, meg milyen segítségekkel egyebek kell, legyőzzük őket. De mi van a természetben, akkor, hogyha egyes meg a kettes találkozik, ismered ezt a helyzetet? Mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon szemléletes példa. Mi történik szerinted?
8: Hát ott azért van egy közvetlen összecsapás, tehát ott azért már harcolni kell. Mindig meg kell frissíteni az egyes státuszt.
9: Aha, igen. Csak ha egy egyes meg a kettes ezt nem megfelelő időpontban, tehát egy ilyen teljesen felesleges hídátkelésnél egymásnak estek, abból se az egyes, se a kettes nem tud kijönni olyan sérülések nélkül, hogy akár mind a kettőnek annyi, de az egyesnek komoly veszély, és a kettesnek is komoly veszély összecsapni. Tudod, mit csinál, amikor a két egyes meg a kettes találkozik a hídon? Mind a kettő a fejéhez kap, és visszamegy, mert otthon hagytam banát.
8: Tehát most már az egyes is visszamegy.
9: Vissza bizony. Aha. Vissza bizony. Az egyes is visszamegy, meg se próbál átkelni, mert nem tud jól kijönni belőle. Egy egyes egy kettessel összecsapva, csak komoly sérülések árán lehet bármit is megcsinálni. Ez nem éri meg. És ezt tudja az egyes is, meg a kettes is. Na ezért nem megy bele a küzdelembe egy normál ember a daganatokkal, hanem elkerüli azokat. És én is így vagyok vele, hogy aki teheti, és én úgy gondolom, hogy tehetem, nekem nincs annyi bátorságom, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy nem vagyok annyira eszetlen, hogy egy kettessel közvetlen konfrontációba belemenjek, és akármilyen sérüléseket vagy halált kockáztassak. Tehát a jó taktika nem lehet más, csak az elkerülés, de érted, hogy miért?
8: Abszolút.
9: Ez a példa, bízom benne, hogy megvilágította.
8: Hosszú ebből, volt, de jó példa volt.
9: De nem tudsz jól kijönni.
8: Igen.
9: Tehát ez a lényeg, hogy nem tudsz jól kijönni. Na, menjünk tovább. Tehát
8: tulajdonképpen nem engeded tankolni a daganatos sejteket, kifejezetten azért, hogy ne kapjanak erőre, hogyha én lefordítom ezt különben, mit tudom, átlagember nyelvére.
9: Elkövetek azért,
8: hogy ők gyengék maradjanak.
9: A daganat ne tudjon kialakulni. Így van. Tehát mindig egyes legyek, ő mindig kettes legyen, és ne kelljen soha összecsapni. Ez a legfontosabb. Oké. Okay. Akkor nézzük az okokat, amiért ma viszont sajnos nem ez történt. A daganatos betegségek száma drasztikusan nő, és az életkor sajnálatos, ahol kialakulna, egyre fiatalabb életkorban történik. Én most semmi más nem mondok, csak ami nagyon erősen, nagyon komoly tudományos bizonyítékokkal bír. Tudod, mi az egyik és talán egyik legfontosabb probléma? Fogod kitalálni? Elhízás, túlsúly. Tibi, a gyermekeink túlsúlyosak. Tehát az idősekről is beszélünk már. A 90-es, 2000-es évekhez képest 40%-kal nőtt az elhízott gyermekeknek az aránya. Tehát 30 éve is volt valamennyi túlsúlyos gyerek, most meg van 40%-kal több. Azért szereztem számokat, mert elképesztően megdöbbentő. Lesznek magyar és Egyesült Állambeli adatok. Az Egyesült Államokban a 2 és 19 év közötti fiatalkori gyermekekből elhízott 21%, és még ehhez jön 15%, aki úgymond csak túlsúlyos. Tehát a gyermekek 36%-a van veszélynek kitéve daganatok szempontjából, vagy emelkedett kockázatnak kitéve daganatok szempontjából. Magyarországon ez a szám egyébként 30%. 70-ben ez a szám 5% volt, 90-ben 11, a 2000-es évek elején 16, most már 21. És most figyelj, mondok egy megdöbbentő számot, 2-5 éves korban már a gyermekek 12%-a elhíz. Szörnyű, amit csinálunk, szörnyű, amit művelünk ezen a területen. Tehát nagyon kevés szülő látja ezt valódi problémának, és azért lássuk be, nap mint nap mindannyian látjuk. Ugye?
8: Sajnos igen.
9: Oké, és akkor eddig az oxidatív stressz, ami a túlsúlyból jön, a gyulladások, ami a túlsúlyból, hát hasizsírból és egyebekből jön, ezek már nem csak idősödő 50-60 éves embereknél jelentenek gondot, hanem már 40, meg egyre fiatalabb korban. Tehát a túlsúly, és ezzel szeretném zárni, hogy ez megmaradjon, a túlsúly közvetlenül kapcsolható 13 különböző daganat típushoz. Sőt, Akkor most is figyelj még egy számra, az újonnan diagnosztizált daganatok több mint 40%-a köthető a túlsúlyhoz. Ez dráma, Tibi. Tehát kedves túlsúlyos hallgatók, most minden második önök között potenciális tumoros jelölt a túlsúly miatt. Ezt gondolja mindenki végig. És a gyerekeinket is ezt támadja meg, mert több daganatot okozó étel, szennyeződés, adalékanyag, kevesebb mozgás, virtuális játékok, nem fogócska, nem görkori, nem bújócska, hanem számítógép. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami ezt elhozza, de hogy ez hogyan néz még ki, arról azt gondolom, hogy van még értelme beszélni.
8: Hát remélem, hogy megijesztettük egy picit kellőképpen a hallgatókat. Nem az a szándék, hogy elrettentsük őket, hanem az, hogy felnyissuk a szemüket. Tessék szívesek lenni ezt így átgondolni. Holnap megint jelentkezünk. Nagyon köszönjük, doktor úr. Nagyon érdekel a téma, úgyhogy holnap folytassuk. Köszönjük. Szia-szia.
9: Szervusztok.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Mindenképpen érdemes újra hallgatni, csak 10perc.hu. A játékunkat ne feledje, ma is megnyerheti a jegyet a Summer Race Night-ra itt a Best FM-en. Nem sokára hozom a játék kérdést, addig itt az Outcast.

The Way You Move, hallottuk, és majd a bagosékkal fekszünk a strandon a játékunk, pedig pörög ebben az órában a Summer Race Night-ra lehet nyerni egy páros jegyet. SMS Viber számunk játszik, ide kell elküldeni majd a helyes választ, innen sorsolok, és majd egy szerencsés Best FM hallgató kikerül, úgymond a sorsolásból nyertesként, ővel én felveszem a kapcsolatot, felhívom, megbeszéljük, hogy veheti át a jegyeket, stb. Tehát ez a játék. Nézzük a kérdést. Melyik biztonsági eszköz használata kötelező az autóban? Nagyon egyszerű, ugye? Az A szerint a biztonsági öv, a B szerint a napszemüveg, a C szerint a vezetőkesztyű. A, B vagy C. Küldje el üzenetben vagy SMS-ben 30 333 1039. Aztán nézzük az infókat, az önök infóit, hogy találkozhat rendőrökkel. Néhány perccel érkezett Ibrány, a figyelem fókuszában nagy halász felől érkezőket mérik. A rendőri figyelem van még az Orgona utcán, és én figyelnék a téglási 60-asra is. Ne feledje, a mikromobilitási eszközök mellett a motorokat is ellenőrzik. Minden papír rendben van-e? Itt a rolleresek is a figyelem fókuszában. Én több rendőrt láttam már, aki rolleresekkel beszélget, hogy ezt vajon most akkor miért kellett így? Bagos jégkal folytatjuk a fekszünk a strandon, itt pörög már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek a friss hírek 5 óra azonnal. Nézzük a Brent olaj helyzetét. Erősödik egyébként a világpiaci ár. 100 dollárért vehetünk egy hordónyi Brent olajat. Ez 3-4 dolláros erősödés tegnaphoz képest. 350 áll a forint. Ez egy nagyon jó érték, és néhány hete már itt állunk. Kicsit mozdul ide, kicsit oda. Szerintem elégedettek lehetünk a fizetőeszközzel, mármint az USA dollárral szemben az előző évek tapasztalatát tekintve. Nem változnak az üzemanyagok, ez olvasható még a holtankoljak.hu-n, így a 95-ös nem védett áron tankolható 646-ért, a gázolaj pedig 665-ért. Egyébként itt már csak olyan 50 forint a különbség, ez már azért sokkal jobban hangzik, mint az a 150, ennyi is volt. Szerencsére ez már a múlt. Na nézzük a játékot, a Summer Race Night autóversenyes programjára. Van egy páros jegyem ma is, melyet már ki is sorsoltam. Igazából ez egy kora esti, 18 órakor kezdődő elfoglaltság, és tényleg azok menjenek, akik szeretik a benzingőzt, illetve hát azok játszanak velem. Hát remélem, hogy Ferinek is van egy barátja, egy gyermeke, egy sógora, vagy bárkit, akit elvinne magával szívesen, hiszen ő nyerte meg a páros jegyet ma. Gratulálok! Jó kikapcsolódást kívánok itt a szombat késő délutánra. Holnap egyébként újra hozom a páros jegyeket. Most pedig jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. valanszingatlan.hu.
3: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál Katlanba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál Katlan.
4: Az IAK Nonprofit Kft., valamint Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026. június 5-én pénteken a Környezetvédelmi Világnap alkalmából hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik ezen a napon behozzák a Korányi Frigyes utca 3, valamint Kerék utca 1 szám alatti hulladékudvarokba az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat, jelképes ajándékot vehetnek át.
5: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
7: vagy pizzamafia.hu.
8: Három, kettő, egy, rajt!
9: Június 6-án szombaton este 18 órakor rajtol a Summer Race Night autóverseny az Autokarma kupáért a nyíregyházi Tokaji úti piac területén. Őrületes farulások, sztár vendégek, rally taxi, ne feledd, most szombaton Tokaji út autóverseny.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Motorosokat ellenőriz a rendőrség. Pénteken ismét környezetvédelmi világnap, és hamarosan megkezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A vasárnapig tartó akció fókuszában ezúttal a motorkerékpárral és más kétkerekű járművel közlekedők állnak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
11: Elsősorban a jó láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. A motorosoknak különösen célszerű ügyelniük a gumiabroncsok állapotára, arra, hogy a rendszámtábla a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő és jól látható állapotban kell lennie, illetve arra, hogy a motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Úgy gondolom, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a motorosokat, hogy utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
10: ajándékjára hulladékért pénteken. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik aznap a nyíregyházi hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat adnak le, jelképes ajándékot vehetnek át. További információ elérhető a www.eakhulladék.hu oldalon. Június 18-án megkezdi a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgók jelenleg még szabadságukat töltik, azonban a nyári szünetre is kaptak feladatot. Két hét múlva orvosi vizsgálat, felmérés és edzés is vár már a focistákra. Ezt követően napi két edzés szerepel a programban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába, ahol másfél hetet töltenek, és több edzőmeccset is játszanak. A bajnoki rajt előtt itthon még három további mérkőzés vár a fiúkra. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol, olvasható a Spari honlapján. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a déli eszél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A szél erős, viharos lehet. Délután 20-28 fokot mérhetünk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, az idő az hát nagyon érdekesen alakul. Érezzük, hogy füllett, érezzük, hogy mintha készülődne valami, de az előrejelzéseken egyébként nem látszik semmi. 26 fok van még mindig odakint. Induljanak a legnagyobbak, Rihannával kezdünk, ez a Pond Replay.

Charlie's and Eddie dalát indíthattam, hallhattuk, ez a Best FM, az áthajózhatnánk, pedig a New Level Empire sikere. Mindjárt ez is pörög itt a Besten. Előttünk pedig a belvárosi munkák, a nyírvívi egész télen, illetve tavaszi és az őszi időszakban is gondozta ezeket a dézsás növényeket. Ezek foglalják most el a helyüket a belvárosban, innentől kezdve igazi mediterrán hangulat várja majd az itt sétálókat. Amellett, hogy az egynyári növények már egy ideje díszítik a tereinket, most már a dézsás növények is elfoglalták tehát helyeiket. Ezt követően a gondozás már majd a belvárosi területekre összpontosul, majd mennek locsolni, ahogy ez lenni szokott, szoktuk látni ezt a locsolós teherautót, és akkor így lesznek majd frissek, szépek és egészségesek ezek a növények. Tényleg érdemes sétálni a városban. A New Level Empire folytatja az áthajózhatnánk utáni év sikere, aztán pedig a Hold the Light, Álmok futók, Dr. Béres, Lotfi, Begi, Náksi Attila egy produkcióban.

Hol lesz ez? Erről is beszélnünk kell. Egyre több allergén mutatkozik a levegőben, egyre több borsot törve orrunk alá, hiszen egyre inkább jelentkeznek a tünetek. Egyre több ismerősöm is mondja egyébként, hogy olyan orvízketős, olyan valahogy nem olyan a közérzete, hogy nagyon sokat habcizik, úgyhogy valószínűleg őket is a pulmonológushoz fogják irányítani. Ne feledje, hogyha ég a szeme, hogyha sokat habcizik, esetleg kaparó érzést érez a torkában, és ezek akár együtt is jelentkezhetnek, akkor azért érdemes foglalkozni ezzel, és nézni, mikor jelentkeznek a tünetek, szezonálisan jelentkeznek. Miközben várunk az időpontra, talán itt lehet egy kis információt gyűjteni. A pulmonológus meg majd pontosít. A következő időkben még több allergén lesz majd a levegőben, várhatóan további tüneteket okozva, és ugye még a parlagfű hol van, úgyhogy talán érdemes ezzel készülni. Minden infót megtalál a Best FM oldalán. A Volvox-szal tapsikolunk, aztán itt van Zsáról Gyala is, a legnagyobb.

0: Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármit.

A Duran Duran dalát hallottuk, a Sunrise pörgött le éppen csak, és jön majd a Boldogtalanság BSV-től. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, már fókuszban a csütörtök, nézzük, mire készülhetünk, hogyan számolhatunk. 17 fok a reggeli melóba járás perceiben, egyébként már akkor borult lesz felettünk az ég. Egy kicsit majd felszakadozik a déli órákban, de úgy néz ki, hogy ezt követően újra beborul és jön majd az eső. Nagyjából 15 órától számítunk rá, és korra esti percekig bármikor jöhet egy kis zuhany. Egyébként az idő nem lesz rossz, 26 fokot mérhetünk majd az eső perceiben is, az előrejelzések. Tehát ilyenek. A kalendáriumból néhány gondolat, 4-e holnap, Bulcsú, Tormás és Fatime ünnepli névnapja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 6 óra mindjárt, amikor is jönnek a legfrissebbek, Andi tájékoztat minket, és ezzel el is engedtük a ma délután perceit. A kora estében pedig a Night Shiftre számíthat. Popdalok érkeznek tőlük, én pedig mára letészem a lantot. Holnap találkozunk legközelebb 2-kor itt a Best FM-en. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Kökény Attila és Rakoncai Viktor, ha újra látlak koncertturnéja, a Tokaj Fesztivál katlamba érkezik. Egy este teles lágerekkel, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Sztár vendég Lengyel Johanna. Jegyek a gag.jegy.hu oldalon. Kökény Rakoncai, június 6-a, Tokaj Fesztivál katlan.
4: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A pedagógusokat ünnepelték Nyíregyházán. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz pénteken, és vízpótlás a Holcszamoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza kiváló pedagógusait ünnepelték június 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományos Városi Pedagógus Napi ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester rádiónknak az ünnepség fontosságáról beszélt.
6: Közeleg egy tanévnek a lezárása, és ilyenkor valóban alkalmazódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetünket fejezzük ki a pedagógusok felé, hiszen ők azok, akik a kisgyermekkortól tulajdonképpen életünk minden szakaszába elkísérnek, mert ha nem bennünket tanítanak, akkor a gyermekeinket, unokáinkat. Úgyhogy nagyon fontos a tudásátadás, az értékátadás, és ezben a változó világban ez talán mindennél fontosabb, az a biztos pont, amit egy pedagógus tud adni egy gyermeknek, egy biztató szó, egy odafigyelés, tehát ez mindannyiunk életében nagyon nagy hatással van, és elkísér bennünket végig egész életünkön. Ezt köszönjük meg most. 6 pedagógus kap kiküntetést, amelyet az önkormányzat adományozott oda, és örömmel adjuk át valamennyi egyházi nevében, és köszönjük az egész évi munkájukat.
5: Rendkívüli örökbefogadási napot tart pénteken a Nyírvévén Nonprofit Kft. A nyíregyházi állategészségügyi telepen hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, közösen sétálhatnak, játszhatnak. Részletek a Nyírvévén honlapján. Elindult a Tunyog-Matolcsi Holcszamos vízpótlása, így a közösségi oldalán a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A Szamos-Kraszna közi vízhiánykezelő körzetben a szivattyúk telepítését a Műszaki Bizottsági és Hajózási Szolgálat végezte el. Az üzemeltetésben már a szatmári szakaszmérnökség is közreműködik. A vízpótlás a Szamos folyóból ideiglenesen kialakított szivattyúállomásról, két mobil szivattyú üzemeltetésével történik. A tavalyi évhez képest így megnövelt kapacitással valósulhat meg a vízátemelése. A vízpótlás tervezett becsült mennyisége 1 millió 600 ezer köbméter. Záró fordulóhoz érkezett a Sulikézi Fesztivál az első korcsoport számára is. A gyerekek Fehérgyarmaton és Nyíregyházán változatos játékos feladatokkal ismerkedtek meg, és az animátorok segítségével jó hangulatban teljesítették a különböző állomásokat. Olvasható a Szabolcs Vármegyei Kézilabda Szövetség közösségi oldalán. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a déli eszél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A szél erős, viharos lehet. Délután 20-28 fokot mérhetünk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvénysorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófavédelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófavédelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és eső zápor kialakulhat. Térségünkben a déli eszél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A szél erős, viharos lehet. Délután 20-28 fokot mérhetünk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Motorosokat ellenőriz a rendőrség. Pénteken ismét környezetvédelmi világnap, és hamarosan megkezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A vasárnapig tartó akció fókuszában ezúttal a motorkerékpárral és más kétkerekű járművel közlekedők állnak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
3: Elsősorban a jó láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi. A motorosoknak különösen célszerű ügyelniük a gumiabroncsok állapotára, arra, hogy a rendszámtábla közötti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő és jól látható állapotban kell lennie, illetve arra, hogy a motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Úgy gondolom, hogy a biztonságos közlekedés mindannyiunk közös érdeke. Kérjük a motorosokat, hogy utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
2: Ajándék jár a hulladékért pénteken. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata hulladékgyűjtő akciót szervez. Azok a városlakók, akik aznap a nyíregyházi hulladékudvarokban elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokat adnak le, jelképes ajándékot vehetnek át. További információ elérhető a www.iakhulladék.hu oldalon. Június 18-án megkezdi a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgók jelenleg még szabadságukat töltik, azonban a nyári szünetre is kaptak feladatot. Két hét múlva orvosi vizsgálat, felmérés és edzés is vár már a focistákra. Ezt követően napi két edzés szerepel a programban, majd 24-én edzőtáborba indul a keret Ausztriába, ahol másfél hetet töltenek, és több edzőmeccset is játszanak. A bajnoki rajt előtt itthon még három további mérkőzés vár a fiúkra. A bajnokság a július 25-i hétvégén rajtol, olvasható a Spari honlapján. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a déli eszél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A szél erős, viharos lehet. Délután 20-28 fokot mérhetünk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

hivatottabbak.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sejt?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A pedagógusokat ünnepelték Nyíregyházán. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz pénteken, és vízpótlás a Holcszamoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza kiváló pedagógusait ünnepelték június 1-én a Váci Mihály Kulturális Központban. A hagyományos városi pedagógus napi ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester rádiónknak az ünnepség fontosságáról beszélt.
3: Közeleg egy tanévnek a lezárása, és ilyenkor valóban alkalmazódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és köszönetünket fejezzük ki a pedagógusok felé, hiszen ők azok, akik a kisgyermekkortól tulajdonképpen életünk minden szakaszába elkísérnek, mert ha nem bennünket tanítanak, akkor a gyermekeinket, unokáinkat. Úgyhogy nagyon fontos a tudásátadás, az értékátadás, és ezben a változó világban ez talán mindennél fontosabb, az a biztos pont, amit egy pedagógus tud adni a gyermeknek, egy biztató szó, egy odafigyelés, tehát ez mindannyiunk életére nagyon nagy hatással van, és elkísér bennünket végig egész életünkön. Ezt köszönjük meg most. 6 pedagógus kap kiküntetést, amelyet az önkormányzat adományozott oda, és örömmel adjuk át valamennyire egy házi nevében, és köszönjük az egész évi munkájukat.
2: Rendkívüli örökbefogadási napot tart pénteken a Nyírvévén Nonprofit Kft. A nyíregyházi állategészségügyi telepen hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. Az érdeklődők megismerhetik a gazdára váró kutyusokat, közösen sétálhatnak, játszhatnak. Részletek a Nyírvévén honlapján. Elindult a Tunyog-Matolcsi Holcszamos vízpótlása, így a közösségi oldalán a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A Szamos-Kraszna közi vízhiánykezelő körzetben a szivattyúk telepítését a Műszaki Bizottsági és Hajózási Szolgálat végezte el. Az üzemeltetésben már a szatmári szakaszmérnökség is közreműködik. A vízpótlás a Szamos folyóból ideiglenesen kialakított szivattyúállomásról, 2 mobil szivattyú üzemeltetésével történik. A tavalyi évhez képest így megnövelt kapacitással valósulhat meg a vízátemelése. A vízpótlás tervezett becsült mennyisége 1.600.000 köbméter. Zárófordulóhoz érkezett a Sulikézi Fesztivál az első korcsoport számára is. A gyerekek Fehérgyarmaton és Nyíregyházán változatos játékos feladatokkal ismerkedtek meg, és az animátorok segítségével jó hangulatban teljesítették a különböző állomásokat. Olvasható a Szabolcs Vármegyei Kézilabda Szövetség közösségi oldalán. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a déli eszél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A szél erős, viharos lehet. Délután 20-28 fokot mérhetünk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan. You ain't

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövőbeni tervek a nyíregyházi állatparkban. Megnyíltak a tűzoltóságok és textilmunkák láthatók a VMKK-ban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Pap Endre vette át a nyíregyházi állatpark irányítását. Az ügyvezetőt rádiónk a jövőbeni tervekről, feladatokról kérdezte.
3: Van egy csodálatos állatkollekciónk, ami Európában is méltán elismert, az egyik legnagyobb, Magyarországon mindenképp. Ezt a kollekciót megőrizni és fejleszteni szeretnénk, tehát ki szeretnénk választani azokat a fajokat, akik a konzerváció, a fajmegőrzés szempontjából igazán értékesek. Rájuk szeretnénk fókuszálni. Az állatpark a jövőben szeretné intézményen kívüli tevékenységeit, tehát az állatpark sóstói területén kívüli tevékenységeit elsősorban a természetvédelem területén fejleszteni. Ha ez megtörténik, akkor valószínűleg belső változásokkal kell ezt lehetővé tenni. Ez a következő évek elsődleges programja. Szűk, rövid távú programunk az, hogy egy belső fejlesztés hajtsunk végre, munkaterületeket szervezünk, egy kicsit át megerősítünk, kapacitásokat szabadítunk föl, hogy az új tevékenységekre erőt tudjunk fordítani 2-3 év múlva.
2: Megnyíltak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk rendezvény sorozat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az 5 hivatásos tűzoltó parancsnoksága, a katasztrófa védelmi őrsök és több önkormányzati és önkéntes tűzoltóság is várta az érdeklődőket. A Vármegyei Katasztrófa Védelem közölte, idén csak nem 2900-an látogattak el a tűzoltó szertárakba Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az érdeklődők megismerhették a laktanyák belső életét, a tűzoltó járműveket és a különféle felszereléseket. Tartottak próbariasztásokat is a helyszíneken, de a gyerekek maguk is felpróbálhatták a tűzoltók ruháját. Megnyílt a 365 nap a foltvarrás bűvöletében című kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Nyírbálók foltvarró kör elmúlt évi alkotásait mutatja be. Összesen 365 alkotás látható. 12 takaró jelképezi a hónapokat, 52 párna a heteket, 4 fali kép pedig az évszakokat ábrázolja, írja a nyiregyháza.hu. A csapat tagjai kiemelt figyelmet fordítanak az újrahasznosításra. A kiállítást november 19-éig bárki megtekintheti a VMKK nyitvatartási idejében. Csütörtökön már gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és esőzápor kialakulhat. Térségünkben a déli eszél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. A szél erős, viharos lehet. Délután 20-28 fokot mérhetünk. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for funny sis, get a job.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it
5: is. Legyen a kedvenced.
6: Things will never be the same.
3: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Most pedig indul egy

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lálomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.